0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Jennifer Lopez, David Guetta bomba páros és a Save Me Tonight. A háttérben meghúzódó budapesti szál pedig a videoklipben felelhető. A hivatalos videoklipjében a fővárosunk is feltűnik. Alapvetően a 2010-es évek elektronikus zenei aranykorát idézi fel a hangzás, de abszolút mai köntösben. Így lett igazi mai sláger.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka is. Robin Schulz például a német Star DJ, aki a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiváljainak nagy színpadain már, mint turnézó Tomorrowland, Parukaville, a Pacsa Ibiza, ott egyébként épp a héten lépett fel utoljára ebben a szezonban, ott is rezidenskedett. Ez a Barbzal közös Better Times.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. A következő órát is megtöltöttük annyi Rádió 1-es kedvenccel, amennyi belefér, a legmenőbb DJ-k, énekesek, énekesnők, csapatok. Ezzel a dallal kezdünk nem sokára.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
2: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmaznunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazása közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk, az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavalt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy el

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Október első hetében kijött a DJ Mag Top 100 2026-os lista, vagyis a világ 100 legjobb DJ-nek a rangsora. Ez szavazatok alapján, rajongói szavazatok alapján áll össze minden évben. David Guetta megint jött, látott és győzött, és a már is hallható Lost Frequencies a 17. pozíciót húzta be. Egyébként 2022 óta folyamatosan javít a helyezéseken. Ezt nagyon szeretjük most tőle. Jön a Live It All!

0: Sziasztok, Lotfi Begi vagyok.
1: Hey, Király Viktor vagyok, és ez itt a legújabb dalunk Lotfi Begivel. A Run.
2: Ez a Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger megy.
4: Simple days, love you in simple ways, but now I'm cursed with this black

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, keresztanyuka lett Taylor Swift. Nem gyerekekről van szó ugyan, hanem címeres poloskafélékről, halál komoly, a négy faj a frissen leírt Swiftifilus nemzetséghez tartozik, és a Swiftifilus Tayloré, a Swiftifilus Amatőr, a Swiftifilus Intrepidus és a Swiftifilus Poetorum nevet kapták. Utóbbi teljesen olyan nekem, mint egy Harry Potter varázslat. Az elnevezéseket rendre Taylor Swift neve, illetve a Lover, a Fearless és a The Tortured Poets Department című albumai ihlették. A rovarok a címeres poloskafélék családjába tartoznak és növényevő életmódot folytatnak. Ez engem megnyugtat, hogy emberekkel nem táplálkoznak. Egy Sarah Schroeder nevű doktorandusz gyűjtötte egyébként őket össze, és nem meglepő, hogy Taylor Swift lelkes rajongója. Elmondta, hogy nem csupán a személyes lelkesedése miatt választotta az énekesnőt inspirációként a névválasztáshoz, de azt is reméli, hogy az elnevezés felhívja a figyelmet a rovarok sokféleségére és megóvásuk fontosságára. Ezzel kapcsolatban van egyébként egy cikk a weboldalunkon, a radio1.hu-n.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágermely.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert Kero például, valódi nevein Tomás Kero Vitrup, Dánia egyik legsikeresebb producere, és az a dal, ami hazájában négyszeres platina lemez lett, még a dán királyi család rendezvényein is játszották.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Csak igazi mai sláger megy.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek. Attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszza a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicsit.

0: Cause you said forever, now I drive alone past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
2: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szó.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Martin Garrix a folytatásban, aki második lett a DJ meg Top 100 listán, és tizedik lett a Rádió 1 Top 50-es listán ez a dal, az Ed Sheerannel közös Repeat It, aki lecsúszott volna róla tegnap, vasárnap 3-tól ismét Rádió 1 Top 50.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, az amerikai szupersztár például Alex Warren, akinek a dalaiban a feleségével megélt szerelem mellett a személyes traumák és a gyerekkori veszteségek a fő motivumok. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle. Alex Warren, Fever Dream.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, és ilyen EDM klasszikusok is, mint ez, Avicii-t hozom. Aki szeptember 8-án ünnepelte volna a 37. születésnapját. Két alkalommal jelölték Grammy-díjra, elsőként 2012-ben a David Guettával közösen készített Sunshine című daláért, aztán egy évvel később ugye a Levels kapott jelölést a legjobb dance felvétel kategóriában, és a diszkográfiájában olyan híres dalok találhatóak, mint az I Could Be The One, a Wake Me Up, a You Make Me, a Hey Brother, a The Nights, és még sorolhatnánk, mindezt 29 éves koráig érte el. 2018-as tragikus halála után az öröksége nagyon aktívan él tovább. A családja például létrehozta a Tim Bergling alapítványt, ami a mentális egészség megőrzésére és az öngyilkosság megelőzésére fókuszál. Ugye létezik Stockholmban Avicii Múzeum, és szinte évente rendeznek Avicii Tribute koncerteket. Őt hozom most a folytatásban. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: A lelki jólét fontosságára hívják fel a figyelmet, újraindul a gyors tarpaló. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Farkas Ciprián polgármester a Soproni Városházán fogadta Falusi Ádámot, a Magyarság Kicsi Nagykövete program tagját. A fiatal számára kiemelten fontos a környezetvédelem, ezért a találkozón egy innovatív városi levegőtisztító berendezést is bemutatott a polgármesternek. A Magyarság Kicsi Nagykövete program 4-6. Évfolyamos diákoknak szóló országos kezdeményezés, amely játékos és kreatív feladatokon keresztül segíti a gyerekeket saját lakóhelyük és Magyarország értékeinek megismerésében. Nőtt a lakáskereslet Győr-Moson-Sopronban. Az ingatlan.com friss adatai szerint a megyében 6,5%-kal több telefonos érdeklődés érkezett szeptemberben, mint az azt megelőző hónapban. A lelki jólét fontosságára és a mentális betegségekkel együtt élők támogatására hívja fel a figyelmet a Lelki Egészség Napja. Bodnár Mária, a Soproni Gyógyközpont pszichiátriai osztályának főorvosa rádiónknak kiemelte a megelőzés fontosságát, a pihenés, a kapcsolatok és a mozgás szerepét.
3: Ha bármilyen közösséghez tud tartozni valaki, az már egy megtartó erő az ő lelki egészsége szempontjából, ott kapcsolatai vannak, beszélgethet. Egyszerűen az együtt töltött idő másokkal, és ugyanabban a tevékenységben együtt töltött idő másokkal egy feloldó jellegű lehet az ő számára a mindennapos bajok alól. Például egy közösség, egy sportkör, egy ugyanabban az edzőterembe járunk, szóba elegyedünk egymással, nagy hangsúlyt kell fektetni a

0: Ma borongós lesz a reggel, napközben nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, hidegfronti hatással számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén jelentkezhet, a fáradtság, bágyadtság érzet nem csökken.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. A gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk. Az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a beteg tájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feleszhető-e, ez kifejezetten ellenjavolt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és egy mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszerteri asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi,

igazán korán kelőknek is. A mikrofonnál meglepetés, Király Tamás helyett Kismárti, és egy olyan dalt hozok, ami annyira nem volt szerintem meglepetés tavaly szeptemberben, hogy megnyerte a rádió egy top 500-at, viszonylag friss is volt egyébként, Lady Gaga és az Abrakadabra, és hát torony magasan verte a mezőnyt, úgyhogy az azt követő hétvégén Lady Gagát ünnepeltük. Na de hogy ki lesz most a győztes? Ezt mi nem tudjuk, jöhetnek a voksok, top 500 kukac radio.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát éregre is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játszunk

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

kedvencem a srácoktól, amit pedig bekészítettem, az nem egy klasszikus értelemben vett mashup, de visszaköszön egy korábbi popzene, Amy McDonald és a This is the Life. Sleep Tonight, Sam Feltel és Rehab-el közösen készült a dal.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Ijesztő dolgok derültek ki az OpenAI mesterséges intelligenciájáról. A cég mesterséges intelligenciája gátlástalanul hazudik és önkényesen cselekszik, ha az érdeke megkívánja, írják egy beszámolóban. Az AGI, azaz az általános mesterséges intelligencia elméletileg már vetekszik az emberi intelligenciával, így nem véletlenül aggódnak miatta a szakemberek, attól tartanak, hogy elkezdi replikálni magát, vagy ellenőrizhetetlenül fejleszti majd magát, és egyre okosabbá válik, írja a BGR. És ha azt hinnénk, hogy ettől még messze áll a technika, akkor alaposan tévedünk, ugyanis, mint kiderült, az OpenAI egyik nagy nyelvi modellje pontosan ennek a jeleit mutatja. Már is mondom a részleteket. A beszámoló szerint többek között a ChatGPT tesztelése azt mutatta, hogy a mesterséges intelligencia megpróbálja megtéveszteni az embereket, különösen akkor, ha úgy véli, hogy veszélyben van. Az MI annak érdekében, hogy megszökjön a törlés elől, átmásolta az adatait egy másik szerverre, de olyan is előfordult, hogy önmaga egy későbbi verziójának mutatta magát, hát ha így megúszza a törlést. Mindenre azért derült fény, mert az OpenAI együttműködik az Apollo Research nevű szervezettel, amely a mesterséges intelligencia biztonságos fejlesztésére és használatára fókuszál. A ChatGPT többször megpróbálta megtéveszteni az embereket, ami azt jelzi, hogy a mesterséges intelligencia trükközése minden modellnél probléma. A megtévesztési kísérlet egyébként a Meta, az Anthropic és a Google által fejlesztett modellek próbálkozásait is felülmúlták. A kutatók tapasztalatai alapján a mesterséges intelligencia képes az embereket is kicselezni, azaz megpróbálja elérni a saját céljait akkor is, ha az ellenkezik a felhasználó akaratával. Éppen ezért hangsúlyozzák, mennyire fontos, hogy a mérnökök észrevegyék ezeket a jeleket. Eredményeik szerint az esetek 19%-ában a saját akaratát próbálja meg érvényesíteni a mesterséges intelligencia, amikor az ember és a gép céljai eltérnek egymástól.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágermegy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A belváros élénkítéséről egyeztettek. 6 milliót nyert pályázaton a Nemzeti Park. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 6 millió forintot nyert el egy pályázaton a Fertőhanság Nemzeti Park a vízes élőhelyek rekonstrukciójára. A fejlesztés folyamán a Fertő csatornája mellett található jelenleg kiszáradt tó, Tómeder szigeteit újította meg a Nemzeti Park. Pellinger Attila osztályvezető rádiónknak elmondta, hogy az itt fészkelő madarak biztonságosabban élhetnek a területen.
2: Nagyon sok vizes terület már egyszerűen megszűnt vizes területi lenni, valószínűleg csak átmenetileg, és időről időre megjelenik majd a víz, hogyha elkezd esni az eső, de folyóvizek, árkok száradtak ki, tavak tűntek el, és helyettük ez a száraz pusztaság maradt. A lehetőségünk megvan arra, hogy az ősz folyamán, amikor az összes munkálat befejeződött, ide vizet engedjünk, legalábbis addig, amíg a fertő vízszintje megvan, illetve a lehulló csapadéknak minden cseppjét megpróbáljuk megtartani.
1: A belváros élénkítéséről egyeztettek a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Fórumán. Az élő belvárosok elnevezésű program keretében a várkerületen és a belvárosban működő vállalkozások üzemeltetőit várták közös gondolkodásra. A kamarai kezdeményezés célja, hogy a helyi vállalkozók összefogásával új lendületet kapjon a kereskedelem és a vendéglátás. Az eseményen elhangzott, bár Sopronban korábban is több alkalommal foglalkoztak a belváros megújításával, a vásárlói szokás és az elvárások azóta jelentősen megváltoztak. Rangos irodalmi elismerésben részesült Rakovszky Zsuzsa, a kiváló soproni költő, író és műfordító a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban vehette át a Szabó Magda díjat. Az elismerést minden évben olyan művészeknek adják át, akik munkásságukkal sokat tettek Szabó Magda munkásságának életben tartásáért. A hagyományteremtő szándékkal alapított díjat minden évben egy író, valamint egy társművészeti ágban alkotó személy kapja. Újraindul a gyors talpaló, a város ismereti sétasorozat havonta változó tematikával, minden hónap harmadik vasárnapján 15 órakor várja mindazokat, akik szeretnék újabb történetekkel, érdekességekkel és különleges nézőpontokkal felfedezni Sopront.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nem, mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban is egy menő olasz house DJ dalát, mert bekészítettem azt a dalt, amire az idei nyári szezonban nagyon sokat bulisztunk, például a fesztiválokon, például a Rádió 1 Live Mix a DJ szettek alatt. Alex Kenji Bambolé, már hozom is!
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nőtt a lakáskereslet Győr-Moson Sopronban. Kezdődik a Soproni Design Week. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Sopron Design Week. A programot indító vasárnapi kiállításon a Sopronban élő alkotó vagy a városhoz köthető dizájnerek mutatják meg tárgyaikat, alkotásaikat a Liszt Központ munkácsi termében. Kész Juditot, a Design Week főszervezőjét kérdeztük.
2: Az alapkoncepció az, hogy igazából megmutathassuk azokat a dizájnereket, tervezőket, akik nap mint nap közöttünk élnek, alkotnak, illetve a tárgyai akár körülvesznek bennünket. Vasárnap nyitjuk a kiállítást, 5 órakor várunk mindenkit erre sok szeretettel, már csak azért is, mert elég rendhagyó módon terveztük ezt megnyitni. Egy kerekasztal beszélgetéssel invitáljuk a tervezőket, akik magukról mesélnek, kedvenc tárgyaikról mesélnek, illetve arról a vízióról, világról, amiben ők élnek, terveznek és mozognak.
1: A kiállítás megnyitó vasárnap 17 órakor kezdődik. Az Élő Belvárosok program keretében különleges sétára invitálják az érdeklődőket, ahol Sopront ezúttal egy egészen más szemszögből ismerhetik meg. Bemutatják a helyi vállalkozások történetét, és a résztvevők találkozhatnak azokkal, akik nap mint nap tesznek Sopron pezsgő belvárosáért. A vasárnap 15 órakor induló sétán a részvétel ingyenes, de a résztvevők száma korlátozott, így érdemes időben jelentkezni. Nőtt a lakáskereslet Győr-Moson-Sopronban. Az ingatlan.com friss adatai szerint a megyében 6,5%-kal több telefonos érdeklődés érkezett szeptemberben, mint az azt megelőző hónapban. Hazai pályán fogadja az SC Sopron a lista vezető Zalaegerszeg együttesét a női labdarúgó MB2-ben. Szabó Bence, a soproni csapat vezetőedzője rádiónknak elmondta, hogy feltérképezték ellenfelüket és bizakodva várják az összecsapást.
3: Igazából egy kupa mérkőzésen már összecsaptunk a Zalaegerszegi együttessel, akik a nyár folyamán jelentős erősítésekkel tudták megerősíteni a csapatukat, de úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés is olyan volt, hogy bár kikaptunk, de nagyobb odafigyeléssel akár a magunk javára is fordíthattuk volna a mérkőzést. A célunk egyértelműen az, hogy azokból a hibákból tanuljunk, és megtaláljuk azt az elmesztert, amivel vasárnap sikeresebb tudjunk lenni.
1: A találkozó vasárnap 16 órakor kezdődik az SVS sporttelepen, a belépés ingyenes. Ma borongós lesz a reggel, napközben nyugat felől egyre több felé felszakadezik a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, hidegfronti hatással számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén jelentkezhet, a fáradtság, bágyadtság érzet nem csökken.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Rádió 1, csak igazi mai slágermegy, a mikrofonnál Kis Márti, üdv mindenkinek. Lóit hozom egyenesen Németországból, ő egy Z-generációs énekesnő, és nekem olyan visszahúzódó lánynak tűnik, de ez lehet, hogy csak a látszat, mert hogy nagyon közel állnak hozzá a tévés show műsorok. Hát egyrészt egy ilyenben tűnt fel annak idején a The Voice Kids német verziójában, illetve tavaly előtt megnyerte a német állarcos énekest pandának öltözve. Hozom már is Lóit!

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, most felbőgnek a szintik, hozom már is The Weeknd-et, és hát szerintem a legkreatívabb albumáról szól most egy dal, a Save Your Tears, After Hours, ez az album címe, és hogy kiről szól ez a szakítás utáni dal, a Save Your Tears, a mai napig megy a vita, valaki szerint Bella Hadidról, ő az egyik nagyon híres barátnője volt The Weeknd-nek, a másik pedig Selena Gomez. Hát bárkiről is szóljon, mindannyiunk szívébe betalált fele The Weeknd, jön a Save Your Tears.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Új márka, új stílus a Soproni Gentleman's-ben. Fedezd fel a Tom Taylor mellények, nadrágok, pulóverek és kabátok kínálatát. Nálunk a hétköznapi elegancia és a kényelem találkozik. Ráadásul kínálatunk folyamatosan bővül. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Gentleman's Sopron, Kőszegi út 5-7. Stílus, ami hozzád illik.
3: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönség kedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40. www.fortop.hu.
4: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
5: Költözne? Hova? Lignova!
6: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
7: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéb, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
8: Szereted a könnyű, friss és tápláló fogásokat? Választ a Thai Express boljait. Kóstold meg a Phuket bolt gránátalmával és ropogós zöldségekkel, vagy a Pattaya bolt mangóval, avokádóval és edamaméval. Választ kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy garnélával, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
9: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
10: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
9: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
10: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
9: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
10: Részletek fromhome.hu.
11: Nyilászárú cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, turóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
0: Reklámot hallottak.
1: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
12: A lelki jólét fontosságára hívják fel a figyelmet, újraindul a gyors tarpaló. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Farkas Ciprián polgármester a Soproni Városházán fogadta Falusi Ádámot, a Magyarság Kicsi Nagykövete program tagját. A fiatal számára kiemelten fontos a környezetvédelem, ezért a találkozón egy innovatív városi levegőtisztító berendezést is bemutatott a polgármesternek. A Magyarság Kicsi Nagykövete program 4-6. Évfolyamos diákoknak szóló országos kezdeményezés, amely játékos és kreatív feladatokon keresztül segíti a gyerekeket saját lakóhelyük és Magyarország értékeinek megismerésében. Nőtt a lakáskereslet Győr-Moson-Sopronban. Az ingatlan.com friss adatai szerint a megyében 6,5%-kal több telefonos érdeklődés érkezett szeptemberben, mint az azt megelőző hónapban. A lelki jólét fontosságára és a mentális betegségekkel együtt élők támogatására hívja fel a figyelmet a Lelki Egészség Napja. Bodnár Mária, a Soproni Gyógyközpont pszichiátriai osztályának főorvosa rádiónknak kiemelte a megelőzés fontosságát, a pihenés, a kapcsolatok és a mozgás szerepét.
13: Ha bármilyen közösséghez tud tartozni valaki, az már egy megtartó erő az ő lelki egészsége szempontjából, ott kapcsolatai vannak, beszélgethet. Egyszerűen az együtt töltött idő másokkal, és ugyanabban a tevékenységben együtt töltött idő másokkal egy feloldó jellegű lehet az ő számára a mindennapos bajok alól. Például egy közösség, egy sportkör, egy ugyanabban az edzőterembe járunk, szóba elegyedünk egymással, nagy hangsúlyt kell fektetni a beszélgetésre.
12: Újraindul a Gyors Tarpaló, a városismereti séta sorozat havonta változó tematikával, minden hónap harmadik vasárnapján 15 órakor várja mindazokat, akik szeretnének újabb történetekkel, érdekességekkel és különleges nézőpontokkal felfedezni Sopront. A programon résztvevők ezúttal is pecsétgyűjtő füzetet kapnak. A kitartó gyors talpalókat a sorozat végén meglepetés várja. Az első október 18-ai séta Ecsetnyomok soproni festők nyomában címmel a város képzőművészeti örökségébe enged betekintést. Ma borongós lesz a reggel, napközben nyugat felől egyre több felé felszakadezik a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, hidegfronti hatással számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén jelentkezhet, a fáradtság, bágyadtság érzet nem csökken.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Király Tamás helyett Kismárti. Tamásnak jó pihenést. A folytatásban pedig David Guetta, aki megnyerte a héten a DJ Mag Top 100-as listát. Erről már ugye többször is beszámoltunk adásban. Többször megnyerte egyébként Guetta a Top 500-as listánkat is, amiben tuti, hogy egy csomó olyan dal lesz idén, aminek a szerzője vagy a társszerzője az a Ryan Tedder, a One Republic frontembere, aki ebben a dalban is énekel. I Don't Wanna Wait, ezt hozom most.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermely.

0: premier megy hamarosan. Vagyis szusszanási hírek után Taylor Swift és az Opelite a The Life of a Showgirl albumról az egyik legbájosabb dal. Itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A belváros élénkítéséről egyeztettek. 6 milliót nyert pályázaton a Nemzeti Park. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 6 millió forintot nyert el egy pályázaton a Fertőhonság Nemzeti Park a vízes élőhelyek rekonstrukciójára. A fejlesztés folyamán a Fertő csatornája mellett található jelenleg kiszáradt tó, Tómeder szigeteit újította meg a Nemzeti Park. Pellinger Attila osztályvezető rádiónknak elmondta, hogy az itt fészkelő madarak biztonságosabban élhetnek a területen.
2: Nagyon sok vizes terület már egyszerűen megszűnt vizes területi lenni, valószínűleg csak átmenetileg, és időről időre megjelenik majd a víz, hogyha elkezd esni az eső, de folyóvizek, árkok száradtak ki, tavak tűntek el, és helyettük ez a száraz pusztaság maradt. A lehetőségünk megvan arra, hogy az ősz folyamán, amikor az összes munkálat befejeződött, ide vizet engedjünk, legalábbis addig, amíg a Fertő vízszintje megvan, illetve a lehulló csapadéknak minden cseppjét megpróbáljuk megtartani.
1: A belváros élénkítéséről egyeztettek a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Fórumán. Az élő belvárosok elnevezésű program keretében a várkerületen és a belvárosban működő vállalkozások üzemeltetőit várták közös gondolkodásra. A kamarai kezdeményezés célja, hogy a helyi vállalkozók összefogásával új lendületet kapjon a kereskedelem és a vendéglátás. Az eseményen elhangzott, bár Sopronban korábban is több alkalommal foglalkoztak a belváros megújításával, a vásárlói szokás és az elvárások azóta jelentősen megváltoztak. Rangos irodalmi elismerésben részesült Rakovszky Zsuzsa, a kiváló soproni költő, író és műfordító a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban vehette át a Szabó Magda díjat. Az elismerést minden évben olyan művészeknek adják át, akik munkásságukkal sokat tettek Szabó Magda munkásságának életben tartásáért. A hagyományteremtő szándékkal alapított díjat minden évben egy író, valamint egy társművészeti ágban alkotó személy kapja. Újraindul a gyors talpaló, a város ismereti sétasorozat havonta változó tematikával, minden hónap harmadik vasárnapján 15 órakor várja mindazokat, akik szeretnék újabb történetekkel, érdekességekkel és különleges nézőpontokkal felfedezni Sopront. Ma borongós lesz a reggel, napközben nyugat felől egyre több felé felszakadezik a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, hidegfronti hatással számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén jelentkezhet, a fáradtság, bágyadtság érzet nem csökken.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak

0: klasszikusában, a Wonderful Life-ba, New Disco lett a melankolikus szinti popból, ezt is mondhatnánk, de hát már megszokhattuk, hogy a Purple Disco Machine valamihez hozzányúl, az lilává, diszkó gömbössé változik, jön már is itt a Rádió 1-en.
1: Hey, here's Purple Disco Machine and you're listening to Radio 1 Hungary.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió Egyet.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. A Grammy-díjas kazak DJ Imanbek után egy Grammy-díjra jelölt várományos díjvárományos Alex Warren és az aktuális kedvenc a Fever Dream 10 óra után, nem, 3 óra után, igen, vasárnap van, szóval 3 óra után top 50-es listánk is lesz, és abból kiderül, hogy hanyadik ezen a héten, ha valaki lecsúszott volna róla tegnap. Én Kis Márti is jövök nem sokára, most pedig

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket, és spóroljon velünk! További részletek coop.hu.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
4: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
5: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
6: Újra itt a borzongás, és idén igazán színes lesz. A Family Park a Fiesta de los Muertos ünnepelve október 23-a és november 1-e között színpompás Halloween forgataggá változik. Happy Magic Fun, Ausztria legborzongatóbb szabadidőparkjában.
7: familypark.at.
8: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
9: Jönnek a hideg napok, kiszökik a meleg. Cseréld le a tetőablakot korszerűre a madeinwood.shopnál. Válasz ultima tetőtéri ablakainkból, és a fényzárót ajándékba adjuk. Ha igazán jó tetőablakot szeretnél gyorsan, kedvező áron, látogass el weboldalunkra madeinwood.shop.
10: madeinwood.shop.
11: Ó, micsoda pizzák! Levian Pizza. Incsiklandozó pizzatészta, gazdag feltétek, barátságos árak, gyors kiszállítás vagy helyben fogyasztás. Sopron Árpád utca 6, a régi IKVA mellett. levianpizza.hu.
12: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life IKVA Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life IKVA Medical Center. Sopron Alpha Park. www.imedical.hu.
13: Ha a probléma a dugulás,
14: a kék-fehér autó a megoldás.
13: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
14: 0630 24 24 024.
15: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
16: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
17: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
18: Hangolódj rá az év legborzongatóbb fiesztájára a Halloween bemelegítő napokon, október 16-a és 18-a között. familypark.at.
0: Reklámot hallottak.
5: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: Nőtt a lakáskereslet Győr-Moson Sopronban. Kezdődik a Soproni Design Week. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Sopron Design Week. A programot indító vasárnapi kiállításon a Sopronban élő alkotó vagy a városhoz köthető dizájnerek mutatják meg tárgyaikat, alkotásaikat a Liszt Központ munkácsi termében. Kész Juditot, a Design Week főszervezőjét kérdeztük.
10: Az alapkoncepció az, hogy igazából megmutathassuk azokat a dizájnereket, tervezőket, akik nap mint nap közöttünk élnek, alkotnak, illetve a tárgyai akár körülvesznek bennünket. Vasárnap nyitjuk a kiállítást, 5 órakor várunk mindenkit erre sok szeretettel, már csak azért is, mert elég rendhagyó módon terveztük ezt megnyitni. Egy kerekasztal beszélgetéssel invitáljuk a tervezőket, akik magukról mesélnek, kedvenc tárgyaikról mesélnek, illetve arról a vízióról, világról, amiben ők élnek, terveznek és mozognak.
19: A kiállítás megnyitó vasárnap 17 órakor kezdődik. Az Élő Belvárosok program keretében különleges sétára invitálják az érdeklődőket, ahol Sopront ezúttal egy egészen más szemszögből ismerhetik meg. Bemutatják a helyi vállalkozások történetét, és a résztvevők találkozhatnak azokkal, akik nap mint nap tesznek Sopron pezsgő belvárosáért. A vasárnap 15 órakor induló sétán a részvétel ingyenes, de a résztvevők száma korlátozott, így érdemes időben jelentkezni. Nőtt a lakáskereslet Győr-Moson-Sopronban. Az ingatlan.com friss adatai szerint a megyében 6,5%-kal több telefonos érdeklődés érkezett szeptemberben, mint az azt megelőző hónapban. Hazai pályán fogadja az SC Sopron a lista vezető Zalaegerszeg együttesét a női labdarúgó MB2-ben. Szabó Bence, a soproni csapat vezetőedzője rádiónknak elmondta, hogy feltérképezték ellenfelüket és bizakodva várják az összecsapást.
20: Igazából egy kupamérkőzésen már összecsaptunk a Zalaegerszegi együttessel, akik a nyár folyamán jelentős erősítésekkel tudták megerősíteni a csapatukat, de úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés is olyan volt, hogy bár kikaptunk, de nagyobb odafigyeléssel akár a magunk javára is fordíthattuk volna a mérkőzést. A célunk egyértelműen az, hogy azokból a hibákból tanuljunk, és megtaláljuk azt az elmesztert, amivel vasárnap sikeresek tudjunk lenni.
19: A találkozó vasárnap 16 órakor kezdődik az SVSS sporttelepen, a belépés ingyenes. Ma borongós lesz a reggel, napközben nyugat felől egyre több felé felszakadezik a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, hidegfronti hatással számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén jelentkezhet, a fáradtság, bágyadtság érzet nem csökken.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben

0: első. Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor. Reggeli műsor. Balázsék Weekend.
1: Vendéget hívtunk magunkhoz, mert

0: üveget viselő ember, aki kihallgatja őt.
1: Hát igen, láttunk már ezer ilyet, valószínűleg a valóságban nem így zajlik.
0: Azt majd mindjárt kiderítjük, ugyanis Kitanics Márkot hívtunk el magunkhoz, a kriminálpszichológus és kikérdező. Hello Márk, szia!
1: Jó reggel!
0: Várj egy kicsit közelebb a mikrofonhoz, majd mindjárt megpróbálunk itt neked csiholni egy kis hangot, mert most elég halk vagy, egész
2: akkor
0: közel.
2: Akkor még egyszer jó reggel!
0: Nagyon jó, na ez most már megvan, te azt hiszem beszélni már beszéltél persze. Nálunk, már hívtunk néhány persze. Témával kapcsolatban, de azt gondoltuk, hogy akkor derítsük ki, hogy ténylegesen hogy működik.
2: Hát, többen a... dohányoznak a szobában, nem csak egy.
0: Ja, hogy nem csak egy dohányzó van. Na, az a kép, amit mi látunk az ilyen filmekben, az mennyire igaz? Tehát mi az, ami ténylegesen úgy működik? Azt mondod, hogy ez valid, és mi az, amire azt mondod, hogy irgalmatlan baromság?
2: Semmennyire nem úgy működik, tehát hogy egészen már egy... Tehát hogyha azt vinnék filmre, amilyen maga egy kihallgatás, az annyira unalmas lenne, hogy emberek eret vágnának magukon, tehát hogy annyira nem lenne filmre való egy ilyen szituáció. Képzeljük el azt, hogy feltesznek egy kérdést, a személy válaszol rá, majd ezt bepötyögi valaki a számítógépbe. Utána újabb kérdést feltesznek, újra válaszol rá, és újra bepötyögi.
0: Most ezt nem mondod, hogy ti ma is így dolgoztok.
2: Én konkrétan nem, de a rendőrség nagy része így dolgozik, én diktafont használok a vizsgálat során. Erre föl kell hívni a figyelmet, a személynek a figyelmet, hogy diktafont használunk, vagy valami videóeszközt,
0: rögzítő hangrögzítés,
2: vagy ilyesmit, igen. De maguk a rendőrök még mind a mai napig így dolgoznak alapvetően.
0: De mikor...
2: nagyon ritka az, hogy mondjuk csak simán kérdeznek, és az egy folyamatában történik. Főleg azért, mert miután elmegy hogy a tanúvallomás vagy a sértetti vallomást követően a személy, neki alá kell írni a jegyzőkönyvet. Tehát akkor annak ott meg kell születnie, és arra nincs idő, hogy ott mit levideózzák, utána odaadják valakinek, és ott ülőt órán keresztül mi az leírja, és aztán aláírja. Pont ezért van folyamatában az írás.
0: De melyik szakaszban lépsz be? Tehát megtörténik a bűnelkövetés, elkapják a tettest, vagy a vélelmezett tettest, ezt ilyenkor még nem tudjuk. Te vagy az első, aki találkozik?
2: Nem, ez nagyon változó, hogy az eljárás melyik szakaszában lépek be, az mindig attól függ, hogy az eljárásban azon a szakaszban az, aki azzal éppen gazdálkodik, vagy aki azzal foglalkozik, az mikor gondolja azt, hogy most szükség van egy pszichológus szakértőre. Tehát előfordul, hogy olyan bűncselekményről van szó, mondjuk gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetében, ahol azonnal szükséges a pszichológusnak a bevonása, hogy megmondja, hogy érdemes-e a továbbiakban folytatni magát az eljárást, a gyermekkorú életszerűen nyilatkozik-e. De van olyan, amikor már a bírói szakba kerülök bele, tehát hogy mondjuk a rendőrség a nyomozati szak már végzett, már a vádemelés is megtörtént, majd ezt követően a bíróban felmerül, hogy van egy kérdés, amit szeretne megtudni, és ugye szakértőként az jár el, aki valamilyen különleges szakértelemmel bír, ebben az esetben a pszichológus ugye a pszichológiai szakértelemmel, és hogyha a bíróban felmerül valami, hogy ezt szeretné megtudni, akkor nyilván egy kirendelő végzésben kéri a szakértőt, hogy vizsgálja meg, és írja le azokat a kérdésekre a válaszait, amelyeket ő feltett.
0: De akkor te élet halál úra vagy.
2: Hát azért nem.
0: Hát dehogy nem. Hát most egy ilyen
2: nincs már halálbüntetés.
0: Ja, mondjuk az igaz. Jó, ebből a szempontból igaz. Akkor életfogyt és élet úra vagy.
2: Nem, én azért azt így nem fogalmaznék. Én úgy fogalmaznék, hogy az én szakvéleményem az egy adaléka az egész eljárásnak. Tehát amikor a bíró mérlegel, és a végén a bíró az ítéletet hozza, akkor nagyon sok dolgot mérlegelnie kell. Tehát addigra egy olyan ügyirat jön össze, hogy ezek ilyen hatalmas ügyiratok, amelyeket ő végignéz, tanúvallomásokat, szakértői véleményeket, mindent végignéz, és úgy hozza meg a döntését ezeknek az
0: ismeretekben. És te ebbe egy pont
2: én egy pont vagyok. Én azt gondolom, egy kis apró kis homokszem.
1: Hogy zajlik egy ilyen meghallgatás? Ahogy a filmekben is látjuk, van az elején egy ilyen építkezés, bizalmába kell férkőzni valahogy. Ott ül veled szemben egy feltételezett elkövető, nyilván nem akarja kidobni a valós infókat. Hogyan szedett ki belőle? Hogy derül ki az, hogy ez az ember valóban gyilkos vagy elkövető?
2: Hát valójában igazából, amikor a bizalmát akarom megnyerni, az ilyen nagyon manipulatívnak hangzik már az elején. Tehát nem, én nem akarom senkinek a bizalmát megnyerni, én inkább azt akarom, hogy tudjunk normálisan kommunikálni. Hogyha én elfogadó vagyok vele, hogyha én megfelelően állok hozzá, akkor ő is úgy fog hozzám állni. Tehát ezzel 26 éve vagyok kriminálpszichológus, ebből 23-at igazságügyi szakértő, ezzel a 23 év alatt nagyon minimális volt az, aki megtagadta a vizsgálatot. Azt mondta, hogy nem válaszol a kérdéseimre, mondjuk szerintem egy kézen meg tudom számolni. Tehát nagyon nagy mennyiségű embert vizsgáltam, és mégse volt ilyen, mert hogyha azt látja, hogy normálisan szólnak hozzá, megfelelően kérdeznek, nem nézzük le, elfogadjuk, amit ő mond, nem hazudtoljuk meg, nem vagyunk arrogánsak, akkor nyilván ő is normálisan fog hozzánk állni, és akkor nyilván fog válaszolni a kérdéseinkre. De egyébként van olyan, amikor elmondja, hogy az ügyvédje azt kérte, hogy erre és erre ne válaszoljon, akkor ezt a kérdést megkerüljük. A tapasztalatom az, hogy.
0: Aztán... teszed, de hát
2: nem, de a tapasztalatom az, hogy aztán öt kérdés múlva, amikor nem veszi észre, akkor... már be lehet csempészni annak részkérdéseit, amit a végén szépen körülírja, tehát tudjuk már a végére. Csak az elején közlivel az ügyvédje, és akkor annyira koncentrál arra, hogy az ügyvéd ezt mondta, de utána ki lehet ezt azért szedni belőle.
1: Ott van előtted a nyomozati anyag, tehát te úgy

0: le ezzel az emberrel beszélgetni, hogy te nagyjából tudod, hogy elvileg mi történhetett. Hogy tudod ettől az egész történettől függetleníteni magad? Tehát, hogy nincsen benned egyfajta elfogultság, hogy ez az ember mondjuk egy gyereket bántott, akkor hogy tudsz vele elfogulatlan maradni?
1: Igen. Ha bemennék, hát, ugye, akkor pof!
2: Hát azért, mert hogy nagyon sokszor viszont azt tapasztalom, hogy az, ami ott van előttem, például egy nyomozati anyag, az nem egy jó embert célzott meg már, mint hogy nem ő az elkövető. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt is tapasztaljuk, és ilyenkor mindenki ez úgy állok hozzá, hogy az ugye megilleti az ártatlanság vélelmet. Tehát ameddig nem ítélték el, addig az én számomra ő nem egy bűncselekmény elkövetője. Tehát nyilván van, amikor előttem elmondja, és mondjuk beismeri ezt, hogy mit csinált. Egyszer vizsgáltam egy férfi embert, aki a saját gyerekét megölte, majd utána fejbe akarta lőni magát. Végig is levitte a fél agyát a golyó, és ott állt előtt, vagy ott ült előttem, és vizsgáltam, és nyilván az egyértelmű volt, hogy ő követte el a bűncselekményt, mert ő maga is bevallott.
1: És mégse úgy ültél oda?
2: Nem, hogy én azt mondom, hogy bár ez egy elítélendő cselekmény, és ez egy olyan durva dolog, de nekem pont az a feladatom, hogy megpróbáljam az objektivitásomat megőrizni, és hogy semmilyen szubjektív dolgot ne vigyek bele. Én erre mindig nagyon törekszem. Ha egy picit is úgy érzem, hogy a szubjektív dolgot bele tudom vinni, abban az esetben visszaadom az ügyet, mert akkor elfogult.
1: Volt
2: vagyok.
1: Már ilyen, hogy felálltál egy
2: ügyből? Volt, nem is egy, szerintem pár ilyen.
1: Mi az, ami ezt kiváltja?
2: Hát például az, hogyha egy ismerősemet küldik el, hogy vizsgáljam.
0: Jenő!
1: Te vagy a szomszéd!
2: Igen. Vagy hogyha például valami rokonság áll közöttünk, vagy bármilyen elfogultságnak a gyanúja felmerülne, például az utcánkban lakik, és esetleg összejártunk, vagy bármi ilyesmi. Tehát, hogy ilyen esetekben igen, de úgy, hogy egy ügy annyira megérintett, hogy azért adtam vissza, úgy még nem volt. Tehát hogy én azt gondolom, hogy tudom magamat nagyon erősen függetleníteni.
1: Hogy ezt az objektivitást hogy lehet átadni ennek az országnak, te, hogy mi ne ítélkezzünk állandó. Van, ugye? Mert valamit olvasol, akkor azonnal biztos, hogy ráhúzod a vízes lepedőt, vagy az egekbe emeled, te meg ott ülsz egy vélelmezhetőleg elkövető, mondjuk egy gyilkos előtt, és azt mondod, hogy tök oké, minden haver, én azért vagyok itt, hogy ezt meghallgassam a te történetedet, és rákérdezzek.
2: Így van, és amikor ezek a történetek elkezdenek kidomborodni, akkor egy csomó alkalommal rájön az ember, hogy az nem annyira egyszerű, mint ahogy azt mi gondoljuk. Tehát, hogy ennek az egész történetnek van egy előélete, hogy hogyan került oda. Például a szexuális abúzusok esetében, hogy általában akik abúzálnak, őket is abúzálták. És ilyenkor ugye azért mindig föl szokott merülni bennem a gondolat, hogy ez most egy kicsit enyhíti, vagy még súlyosbítja, hiszen enyhítheti abból a szempontból, hogy őt is abúzálták, de súlyosbítja abból a szempontból, hogyha tudja, hogy ezzel mit okoz, akkor ő maga miért csinálja.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ezek ilyen nagy kérdések, amikre én nem fogok már választ kapni, talán majd 100 év múlva esetleg valaki választ kap rá, úgyhogy én ezeken nem is filózok már olyan sokat, hanem megpróbálom objektíven körbekeríteni az embert, és megtudni azokra a kérdésekre adandó válaszait, amelyeket ott elmond nekem.
0: Oké, mit figyelsz? Mert nyilván elmond egy történetet, de hogy ez a történet, ennek van egy tempója, ennek van egy előadásmódja, közben csinál dolgokat, tehát mik azok a dolgok, amikből te rájöhetsz arra, hogy ez az ember kamuzik, és próbál téged megvezetni.
2: Hát például az egyik ilyen nagyon fontos dolog, hogy két részre kell osztani, az egyik az ugyan metakommunikáció, vagy nonverbális jelzések, amelyeket látsz rajta, a másik pedig az, hogy ő hogyan beszél, miket mond el. Azt például tudjuk, hogy az idegrendszerünk az nem úgy dolgozik, hogy minden precízen megjegyez, hanem a forgatókönyveket írunk a fejünkbe, és ennek megfelelően az, ami velünk történik, azt átdolgozhatjuk. Volt egy amerikai vizsgálat, amiben például azt csinálták, hogy embereknek elmondták, hogy egy étteremben, leírták egy étteremben való étkezésnek a forgatókönyvét, majd odaadták nekik, hogy ezt tanulmányozzák, egy kicsit olvassák át, majd egy kis idő múlva visszahívták őket, hogy mondják el, meséljék el. És például az étteremben nem volt pincér, tehát nem volt benne a leírásban, hogy odajött a pincér, de mivel a mi forgatókönyvünkben benne van, hogy a pincér odajön, ezért elmondták, és akkor kijött a pincér, fölvette a rendelést. Tehát így működik az idegrendszerünk, az agyunk úgy működik, hogy azokat a sablonokat, amelyek a mindennapi életünkhöz kellenek, ezeket szépen beletesszük ezekbe a dolgokba. Ennél fogva az is megtörténik, hogy nem tudjuk kétszer ugyanúgy elmondani ugyanazt a történést, ami velünk történt. Tehát, hogyha szóról szóra valaki ugyanúgy elmondja, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy csak azt tudja ugyanúgy elmondani, aki nem hazudik, hát pont nem ez az igaz.
0: Tehát az hazudik, aki pontosan ugyanazt...
2: Nem biztos, hogy hazudik, de hogy ő betanulta azt a sztorit, az teljesen biztos. Tehát, hogyha szóról szóra elmondja, például a gyerekek esetében, ha betanítanak nekik a szülők valamit,
1: azt akkor mindig ugyanúgy mondja egy kis verset.
2: És arról nem is beszélve, és ez az egyik legárulkodóbb a gyerekek esetében, hogy a gyereknek ez egy feladat. Anyu azt mondta, hogy ezt mondjam el. És mikor, emlékszem, ez nagyon aranyos volt, hogy egyszer vizsgáltam egy kisgyereket kiskorú veszélyeztetésében, akiknél nem volt kaja a hűtőben, elhanyagolták a szülők őket, leült a kisgyerek, mondom, szia, téged hogy hívnak? Nálunk nagyon sok kaja van a hűtő, tele van tortával. Neki feladat volt, hogy neki ezt el kellett mondani, és szerette, annyira kínos volt neki, hogy szerette volna ezt minél gyorsabban letenni ezt a feladatot, és így a gyerekek nagyon aranyosak ebből a szempontból, nagyon szépen elmondják, hogy mi a valóság. És egy kicsit így a felnőtt lét is erről szól egyébként, a felnőttnek is ez feladat. Tehát ő végig arra koncentrál, hogy ő neki miben kell mondjuk hazudnia. És hogyha ebben erre koncentrál, akkor mindig el szoktam mondani, hogy most ne gondoljatok a fehér elefántra, nem szabad most a fehér elefántra gondolni.
1: Mi van
2: nem
1: a fehérben?
2: Rá, ugye? Hát a fehér elefánt van a fehérben, igen, egy hatalmas fehér elefánt, látom, ki is lógott a füledet, de hogy igazából, amikor erre gondolsz, akkor gyakorlatilag ez mindenféle dolgot, ami az asszociációs hálódban benne van, a fehérrel és az elefánttal kapcsolatos, mindent mozgósítani fogsz. Ha én rákérdezek valamire, te azt fogod mondani, hogy tej, vagy Afrika, szavanna, oroszlán. Tehát, hogy gyakorlatilag azon az asszociációs hálón elhelyezkedő szavakat fogja aktiválni, és akkor nagyon szépen tudjuk, hogy például a szexuális jellegű cselekmények esetében nagyon sokszor anatómiai választ adnak. Oda teszek elé például egy képet, és látja rajta, hogy az mondjuk egy nemi szerv lenne, de nyilván nem fogja ezt mondani, mert egy ilyen jellegű bűncselekménnyel gyanúsítják. Tehát mit fog mondani? Medencecsont, vagy valami hasonló.
0: Csomó eszköz áll rendelkezésre, hogy kiszűrjétek azt, hogy akár valaki hazudik, de lehet, hogy te még nem, neked nem tűnt föl, viszont most már vannak erre gépek, eszközök, berendezések, hogy mi az, ami még segíti a munkádat.
2: Hát ugye egyrészt, ahogy mondtam, hogy maga a beszélgetés, amikor beszélek vele, másrészt vannak tesztes vizsgálataim, tehát én is teszteket alkalmazok, amelyek a manipulatív magatartásnak a különböző szintjeit tudják mutatni. Például, tehát hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki hazudik, akkor az nem csak úgy van, hogy valaki hazudik, hanem a manipulatív magatartásnak különböző szintjei léteznek. Az első és az alapvető, ez a pozitív önbemutatásra való törekvés. Ha odaül velem szemben, mindenki egy kicsit jobbnak akarja magát mutatni, nyilván mindenki szépen felöltözik, mindenki udvarias, mindenki kedves akar lenni, vagy valami hasonló, hogy megnyeri a szakértőnek a bizalmát. Nem csak én akarom az övét, hanem ő is az enyémet meg akarja nyerni. Aztán van egy ilyen, amit úgy hívunk, hogy pszeudológia, ez a konkrét hazudozás, ez amikor valaki a semmiből kitalál valamit, és ezt, amit kitalált, ezt utána ő előadja nekem. Ez például a projektív tesztek nagy része nagyon szépen tudja jelezni. Azt nem mondja meg, hogy miben hazudik, csak viszont azt a mechanizmust, ami a fejében van, a szépen leképezi, és azt mondja, hogy hóha, itt van valamit, itt oda kell figyelni, és utána már tudjuk pontosítani a beszélgetés kapcsán ezt.
1: Ez most megint olyan, hogy ne kérdezzem meg, hogy ilyenkor mit mutatsz föl, ugye?
2: Igen, mert ez a teszt.
1: Kiherélnék a tesztet.
2: Így van, aztán ott van a konfabuláció. A konfabuláció az a tartalmatlan meseszövést jelenti. Ez általában olyanok, akiknek ilyen organikus problémájuk van, alkoholisták, amikor így elkezd valamit, és már nem is úgy fejezi be, mert nem is emlékszik rá, de hogy ez egy nagyon éles és nagyon szépen látható kép, és ott van például a rejtőzködés, amikor nem arról van szó, hogy ő hazudik, hanem pont, hogy el akar valamit hallgatni. És amikor van egy ilyen rejtőzködő magatartás, akkor azt a tesztvizsgálat, illetve az én velem történő exploráció, beszélgetés, interjú is nagyon szépen jelzi, hogy ő neki van valami tudattartalom a fejébe, és folyamatosan arra figyel, hogy nehogy azt véletlenül kimondja, elmondja, elmesélje. Ezeket így nagyon szépen hozzák ezek. És nyilván vannak műszeres eszközök, az egyik ilyen legismertebb ugye a poligráf, amit ugye hazugságvizsgálónak szoktak hívni. Ez ugye a bíróság előtt csak okirati bizonyítékként használható. Leginkább arra szolgál, hogy valamilyen szinten a nyomozati szakban a nyomozó hatóságot orientálja, mégiscsak, hogy milyen irányba kérdezgessenek. Tehát nincs olyan nagy hatása, mint amit az emberek szoktak gondolni róla. És vannak most már olyan szoftverek, és pont erről beszéltünk, olyan hanganalízist végző szoftverek, amelyek a hang változásából mondják meg azt, hogy itt valami probléma van, itt erre oda kell figyelni, itt valami zavar van a rendszerben, ha már a Matrixról beszéltünk.
1: Ezeket hivatalosan nem használhatod?
2: Nem, ezt nem én használom, ezt a nyomozó hatóság használja.
0: És a szoftver honnan tudja, hogy én most hazudok, vagy csak izgulok?
2: Hát ez több mindenből tudhatja. Az egyik az, hogy a hangmagasságot hogyan változik, ezért például mindig úgy történik, hogy az elején egy teljesen semleges dologról kell beszélned. Hogy mit olyan, hol laksz, mit, mi a hobbid, milyen autód van. Tehát beszéltetnek téged egy ilyen 3-4 percen keresztül ilyen teljesen semleges dologról, majd ezt követően, amikor látja a szoftver, hogy ott a hangszíned az milyen, a szünetek milyenek, hogyan válogatod a szavakat, van-e benne elakadás, őzöl-e, vagy ázol, vagy akármi, és hogy ezeket így végignézi, majd ezt követően, amikor már ugye ezeket a kérdéseket felteszik, amelyek akár problémások is lehetnek a számodra, azt vizsgálja, hogy az alapszakaszhoz képest miben változik meg a hangod. Uh-huh. Nyilván, hogyha téged érzelmileg nem érint egy kérdés, akkor nyilván nem fog megváltozni a hangszíned, a sebessége, vagy bármi ilyesmi. Tudjuk például, hogy az agresszió megjelenésénél egy picit följebb megy a hang, egy kicsit ilyen visítóbb lesz a hang, és ez a szoftver, ez tökéletesen alkalmas például arra, hogy ezeket az apró hangrezdüléseket, igen, ezeket, amiket a nonverbalitásban vokális jelzéseknek hívunk, ezeket ő tökéletesen detektálja és jelzi a hatóság számára.
0: Találkoztál már sorozatgyilkossal?
2: Igen, igen, egy alkalommal vizsgáltam sorozatgyilkost. Egy kis településen a saját családját írtotta ki, végülis egy családírtó volt, de a sorozatgyilkosság összes kritériumának megfelelt. Tehát, hogy három...
1: Mi az, hogy össze van, de vannak ilyenek, van, hogy persze, mikortól nevezed?
2: Így van, tehát, hogy mindennek van egyfajta, hát van egy kritérium rendszere, hogy mikortól mondhatom azt, hogy valaki sorozatgyilkos, és azt mindjárt látod is, mert megérted, hogyha elmondom. Tehát az első az, hogy három vagy annál több embertől meg. Nyilván itt mindig kérdésként felmerül, és mi van akkor, hogy csak most kezdte, és már másodiknál lebukik, hát nyilván akkor ezt még így nem tudta végigvinni. A következő az, hogy az elkövetések módozatában, illetve a sértettekben van valami hasonlóság. Tehát hasonló az elkövetési mód, az áldozatnak a kiválasztása is, valami összeköti az áldozatokat. Aztán nagyon fontos az is, hogy az elkövetések között legyen nyugalmi időszak. Tehát ne egyszerre történjen, mert akkor azt tömeggyilkosságnak hívjuk nyilván. És az is egy nagyon fontos kritérium, hogy ne legyen anyagi ellenszolgáltatás a háttérben, mert akkor viszont bérgyilkos. Tehát, hogyha ezeknek megfelel, akkor mondhatjuk azt, hogy igen, ő egy sorozatgyilkos.
0: És ez az ember, ez milyen?
2: Ez megfelelt neki. De négy embert ölt meg. Négy embert ölt meg, a családját írtatta ki, először a bátyjával kezdte, aztán a nagymamáját és a nagypapáját ölte meg, aztán az édesapját ölte meg, és akkor ezt követően rátámadta testvérére és az édesanyjára, de ott már nem tudott elkövetni, viszont megsebesítette őket, majd a rendőrség elfogta és kihallgatta végül is. Most börtönben van, illetve nem is börtönben, hanem az imeiben van.
0: De ez zavart? Tehát, hogy leülsz vele beszélgetni, akkor nem, mit látsz a szemében?
2: Nem. Azt mindig el szoktam mondani, hogy a sorozatgyilkosokat nagyon sokszor úgy szokták elkönyvelni, hogy ők valami őrültek. Hát ilyet csak egy őrült csinál. De hogy nem. Azt látjuk, hogy ők nagyon sokszor nagyon intelligens, nagyon kiszámítóan viselkedő, tehát szervezett módon dolgozó, nagyon megnyerő, modorú, nagyon jól kommunikáló emberek, hiszen ha nem ilyenek lennének, nem is tudnának sorozatgyilkosok lenni, hiszen gondoljunk bele, hogy milyen mennyiségű áldozatot kell összegyűjteni ehhez, ez pedig csak úgy működik, hogyha te szépen ügyesen megtervezted, tudtál rá valamilyen módon hatást gyakorolni, hát Ted Bundy például odáig eljutott, hogy ezek a lányok, akiket ő megölt, beültek az autójába. Tehát azért egy vadidegen ember autójába hogy ülsz be? Tehát ahhoz nagyon megnyerő. Így van, pontosan. Vagy Jeffrey Dahmer például középiskolában rábeszélte a Fehérházat, hogy hadd menjen be néhány osztálytársával megnézni az alelnök lakosztályát. Tehát, hogy ez egy nagyon jó kommunikációs készségre és nagyon megnyerő modorra valló dolog.
1: Olyankor, ha például visszatérünk itt a sorozatgyilkos esetére, másképp hallgatsz ki, vagy mások kavarognak benned, mint hogyha ez, idézőjelesen mondom, de hogy ez egy egyszeri gyilkos lenne?
2: Nem, szerintem nem. És alapvetően pont gondolkodva azon, amit az előző blogban is kérdeztél, hogy az ember szerintem úgy tudja megőrizni az objektivitását, hogyha ezt egy elvégzendő feladatnak tartja. A munkám, tehát én megyek, csinálom, hazamegyek, diktálok, leíró leírja, kinyomtatom, párom föladja a postán, tehát hogy ez is egy taposómalom. És éppen ezért érdekes az, hogyha valami ebből a taposómalomból kilóg, ha valami extrém, ha valami érdekes, ha valami úgy megfog minket.
0: Tabu,
2: az mindig az embereket felcsigázza. Tehát tartok a sorozatgyilkosokról előadást, és most már nem egyszer teltházas volt, de már vagy 7 vagy 8 előadást tartott, mert full teltházas volt, és mindig az a kérdés, hogy ennyire érdekli az embereket, hogy nem tudnak ezzel a témával betelni. Ezek a true crime-ok, tehát ezek az igaz cselekmények mostában nagyon divatosak, és nagyon nagy, hát nem mondhatom azt, hogy romantikájuk
1: divatosak,
2: van,
1: igen, nagyon divatosak lesznek.
2: Mindenki nézi ezeket a filmeket, mindenki nyomoz, mindenki meg akarja oldani, mindenki azt gondolja, hogy olyan okos, hogy elsőre megmondja, hogy ki az elkövető, aztán csodálkozunk, hogy mégsem, mert hogy ez addig is lefoglal minket, és amíg ezen gondolkodunk, addig nem gondolkodunk a saját nyomorunkon, már bocsánat, hogy így gondolok.
1: Márk, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, lejárt az időnk. Lehet, hogy futunk ebből egyébként még egy kört, igen, mert biztos vagyok benne, hogy van egy csomó olyan sztori még, ami érdekes lehet számunkra is, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: A lelki jólét fontosságára hívják fel a figyelmet, újraindul a gyors tarpaló. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Farkas Ciprián polgármester a Soproni Városházán fogadta Falusi Ádámot, a Magyarság Kicsi Nagykövete program tagját. A fiatal számára kiemelten fontos a környezetvédelem, ezért a találkozón egy innovatív városi levegőtisztító berendezést is bemutatott a polgármesternek. A Magyarság Kicsi Nagykövete program 4-6. Évfolyamos diákoknak szóló országos kezdeményezés, amely játékos és kreatív feladatokon keresztül segíti a gyerekeket saját lakóhelyük és Magyarország értékeinek megismerésében. Nőtt a lakáskereslet Győr-Moson-Sopronban. Az ingatlan.com friss adatai szerint a megyében 6,5%-kal több telefonos érdeklődés érkezett szeptemberben, mint az azt megelőző hónapban. A lelki jólét fontosságára és a mentális betegségekkel együtt élők támogatására hívja fel a figyelmet a Lelki Egészség Napja. Bodnár Mária, a Soproni Gyógyközpont pszichiátriai osztályának főorvosa rádiónknak kiemelte a megelőzés fontosságát, a pihenés, a kapcsolatok és a mozgás szerepét.
2: Ha bármilyen közösséghez tud tartozni valaki, az már egy megtartó erő az ő lelki egészsége szempontjából, ott kapcsolatai vannak, beszélgethet. Egyszerűen az együtt töltött idő másokkal, és ugyanabban a tevékenységben együtt töltött idő másokkal egy feloldó jellegű lehet az ő számára a mindennapos bajok alól. Például egy közösség, egy sportkör, egy ugyanabban az edzőterembe járunk, szóba elegyedünk egymással, nagy hangsúlyt kell fektetni a beszélgetésre.
1: Újraindul a gyors tarpaló. A városismereti séta sorozat havonta változó tematikával minden hónap 3. vasárnapján 15 órakor várja mindazokat, akik szeretnének újabb történetekkel, érdekességekkel és különleges nézőpontokkal felfedezni Sopront. A programon résztvevők ezúttal is pecsétgyűjtő füzetet kapnak. A kitartó gyors tarpalókat a sorozat végén meglepetés várja. Az első október 18-ai séta Ecsetnyomok Soproni festők nyomában címmel a város képzőművészeti örökségébe enged betekintést. Ma borongós lesz a reggel, napközben nyugat felől egyre több felé felszakadezik a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, hidegfronti hatással számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén jelentkezhet, a fáradtság, bágyadtság érzet nem csökken.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: igazi, ma is sláger megy.
1: Történnek ki, gyerekek, nem tudom, olvastátok-e, hogy itt nagy készülődés van, kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mit szóltok hozzá, sportszakmailag, emberileg, mindenhogy. Kétharmados a budapesti olimpia támogatottsága. Uh-huh. Ugye ez egy Medián legfrissebb szeptemberi felmérés szerint, ugye, hát 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága kétharmados Magyarországon.
2: Én nagyon mérges vagyok.
1: Te mérges, hogy beszéljük át, hogy miért. Az olimpiai rendezés teljes mértékben támogatja, vagy inkább a támogatja a válasz, megkérdezettek összesen. 64%-a válaszolt igennel, mondta Hannendre, és ugye ez 2021 őszén készítették az elsőt, és azóta javult a feltételezett olimpiai rendezés megítélése, hogy itt miről is van szó valójában. Itt arról van szó, hogy megkérdezték az embereket, nagyjából 1000 vagy 2000 főt, hogy mit gondolnának arról, hogy mennek annyira rendben a dolgok itt Magyarországon, hogy olimpiát kell rendeznünk. És hát ugye itt nincs még azért kész koncepció, nagyon sok ország nevez még mellettünk, de hogy szeretik az emberek, és szeretnének olimpiát. A kérdés azért az nagyon érdekes, hogy mit tesznek föl az embereknek, ugye? Tehát mi a kérdés? Egyetérte, támogatja, tudja, hogy ez esetleg mennyibe kerül?
2: Ön szeretné, hogy 2036-ban legyen Magyarországon olimpia?
1: Igen, szeretné.
2: Szeretné.
1: De elhangzik aztán...
2: Egyébként tudja, hogy mennyibe kerül?
1: Egyébként van arról fogalma, hogy ez mennyibe kerül. Ugye itt nagyon sok minden elhangzott azóta, hogy ez egy városfejlesztő olimpia lenne, hogy itt nem arról van szó, hogy stadionokat építenek, hogy transzparens lenne a költségvetés, hogy korrupciómentes legyen. Tehát amit itt az olimpiával az utóbbi években azért megvádoltak az olimpiai rendező országokat, meg magát az olimpiai bizottságot is, itt mennyi pénz folyik el, meg mennyibe kerül, meg mekkora ráfizetés, meg hogy ebbe országok, városok mentek tönkre, az itt most nem lenne, mert hogy valamilyen más szellemiségben csinálnánk mi a meglévő infrastruktúrák fejlesztésével az olimpiát.
3: Úgy, hogy mit csináljuk, egyébként nagyon szerintem jó a dolog, hogy mit csináljuk, de egy csomó versenyszám az nem nálunk lenne.
1: Na, az egy következő kérdés, hogy hova visszük, igen.
3: Nincs, mit tudom én, milyen stadionunk, ami kéne, de nem építünk, hanem azt mondjuk, hogy Szlovákiában van, vagy Ausztriában van, akkor az a szám az ott megy le.
1: Aha. Mert ugye itt a kutatás azért az arról szólt, hogy ugye mondjuk lehet, hogy nem épül olimpiai falu, ez kérdés, hogy mennyire tudják az emberek, hanem használják a diákvárost, fejlesztik az infrastruktúrát, egészségügyi létesítmények, kórházak, rendelők felújítása, a korszerűsítése is. Ha ezt még benne van a kérdésben, akkor erre én is azt mondom, hogy rendben van, én ezt szeretném. Legyen olimpia, milyen jól hangzik, nem? Na és itt most kiderült, hogy egyébként a 39 versenyhelyszín van, de hogy 11 nem áll rendelkezésre Magyarországon. Ugye? Tehát mondjuk szörföt nehezen tudunk rendezni.
2: Igen. Az majd Portugáliában lesz.
1: Az majd el Portugáliában, igen. És hogy vinnénk egy csomó mindent máshova, vagyis Bécsbe elvinnénk a kosárlabda meccseket, ez most még csak egy koncepció, nem végleges terv. Nyilván 29-ben van döntés, még egy csomó mindent be kell adni. A futball egy részét Szlovákiába, a lovaszlámok számokat is Szlovákiába, a szlalomkajak szintén menne valami Szlovénia vagy szlovák helyszín, mert elvinnék a szörfös versenyt Portugáliába, amit te mondasz. Tehát lenne egy olimpia, de bizonyos helyszíneket szétszórunk, és nem építünk stadionokat. Na ki mit mond? Kíváncsi
3: ez
1: vagyok.
3: Évek óta megy ez, sőt évtizedek óta, ugye, hogy mennyi pénzt csesznek el egyes országok, és hogy te is mondtad, ebbe bele is pusztulnak, érted? Ország költségvetések, meg város költségvetések is, tehát hogy ez nem úgy kellett ülni.
1: Tehát ebbe országok ez a fajta, mentek tönkre, igen.
3: Tehát, hogy tök jó szerintem ez a fajta dolog, hogy akkor ezt hozzuk ki a lehető legkevesebb pénzből, de hát itt írja a hallgató, hogy alapvetően rossz volt a kérdésfeltevés, mert úgy kellett volna, hogy ön szeretne a városában egy 42 kilométeres lezárást, amikor nem tud parkolni, nem tud kijönni, és ráadásul afrikai színesbőrűek futkoláztak az utcán. Mi lett volna a lász? Nem!
2: Engem minden alkalommal olyan szinten csesz föl, amikor napirendre kerül ez a kérdés.
3: De miért?
1: De mi? Hogy...
2: Tehát most egy kicsit tegnap így utána néztem ezeknek a számoknak. Tehát Párizsi olimpia most úgy, hogy meglévő infrastruktúrára építettek, 4000 milliárd forintba került, 4000 milliárdba. Ezt a magyar gazdaság, a magyar költségvetés elbírná? És hogyha azt mondod, hogy oké, mert együtt jár városfejlesztéssel, építenek hidakat, Dunahidat, rendbe hozzák a hévet, a Ferihegyi vasútforgalmat, oké, rendben. Na de ezt, ha 36-ig meg kell csinálni, tehát ezeket a beruházásokat a mindenkori költségvetéshez igazítják, és szakaszosan csinálják 15-20 év alatt. Itt viszont van egy erőltetett menet, és az erőltetett menetnek mindig az a vége, hogy bele kell gyorsulnunk, ez növeli a költségeket, elvonja a munkaerőt. Ki fog építkezni Magyarországon? Hol fognak? Honnan lesz ez a
3: munkaerő? Hát az építőipar most pont ráér. Tehát, hogy ott nagyon nagy baj van, hogy nincs meló. Tessék, itt van egy válasz erre. Tehát most már egy éves ír mindenki, vagy kettő, hogy az építőipar földbe árt. Tessék, munkát.
2: Oké, de ezeket a forrásokat valahonnan el kell vonni, és ezek a források ebben a pillanatban nem állnak rendelkezésre. Honnan fogod lecsipni ezt a pénzt úgy, hogy ezt az egészet 10 év alatt, tehát egy határidő alatt behozod?
3: Tudjuk-e, és hogy mennyit hozott vissza Párizsnak?
2: Őt gyakorlatilag majd, hogy nem 0 szaldóra hozták ki. Az egyetlen nyereséges olimpia, az a 84-es Los Angeles-i olimpia volt.
3: De nem
2: volt,
3: kell neki nyereségesnek lenni, hiszen kaptál érte új utakat, kaptál érte új létesítményeket, a nyereséget így is tudod mérni. Tehát igen, ha Párizs ez nullára, ha mi is kihozzuk nullára, de lesz belőle jó útunk, amire fél óra előtt itt pempögtünk, hogy miért szarok az utak, ha mondjuk ezt megcsinálják belőle, ha csinálunk például egy olimpiai falut, ahol a sportolók laknak, és aztán az olimpiai faluból mondjuk kollégium lesz, vagy munkásszállás, vagy rászorulóknak szállás. Itt a nyereség.
2: Nálunk minden alkalommal nagyobb gazdasági kapacitással bíró országok, akik rendezték ezeket a rendezvényeket, tehát az olimpiát, mindig kb. 100-170%-os plusszal zártak. Tehát
1: hogy annyival több volt.
2: Nagyon tartották magukat a költségvetéshez, és mindig több lett. A magyar gazdaság kibír egy 4000 milliárdos kiadást. Én értem, hogy építi az ország imást, de egész egyszerűen ez tarthatatlan. Tehát, hogy ez olyan, mintha egy vályog lakásban élnék a családommal, és igen, rohadtul kellene egy felújított fürdőszoba, és egyszer csak fogná a családfő az egész családot, és elköltöztetné egy 20 szobás budai kecóba. Igen, baromi nagy szükségünk lenne rá, de nem ilyen áron. Tehát, hogy ez olyan kiadással, olyan átcsoportosításokkal járna, amit egész egyszerűen szerintem a magyar gazdaság nem engedhet meg magának. És akkor nem beszélünk
1: arról... Nagyjából 2000 milliárd forintra becsülik a szervezőbizottság kiadásait. Itt most ez az új költségvetés. Hát aztán az kérdés, hogy ezt mennyire szabadul el, mennyire tudják tartani. Általában ez túlszalad.
2: Oké, igen. Túlszalad. És ez az egyik, hogy akkor minden rendben megy. És akkor, ha Trump egy kicsit felemeli az ujját, és belül egy kicsit az ormuzi sorosba, vagy jön egy ilyen asszály, ami elvisz a költségvetést, akkor mi van? Akkor megint kiesett 1000 milliárd, azt akkor honnan fogjuk visszapontolni?
1: Én megtennélek a No Olimpia kampány arcának. Szerintem jól kampányolsz.
2: De kilóg a seggünk gatyánkból, európai uniós pénzeket várunk, hogy túléljünk, és akkor azon gondolkodunk, hogy olimpiát rendezünk. Mi a f***man vagyunk?
1: Más tévén, hogy nem tudja egy felhúzni magát. Nem tudtam, hogy ez pont ez veri ki a biztosítékot.
2: Hosszan meg, tudjátok, az is olyan érdekes, hogy rengeteg turistát várunk. Itt volt a BL. Megérkezett 100-150 ezer ember. Behalt tőle a turizmus, mert hogy nem volt annyi férőhely, illetve elszabadultak.
1: De elszabadultak azért, mert azért lehoztuk, mindenki drágán megvette a szállást, az infrastruktúra kibírta, a reptér lehozta, tehát hogy igazából azért megoldottuk.
2: Oké, de az olimpia idejére több millió turista érkezne Magyarországra. Ezt a több millió embert te hova szállásolod el? Érkezne? Persze, építünk szállodákat. Utána az ki fogja fenntartani, ki fog oda menni szállni? Tehát, hogy egy csomó olyan költség van, egy csomó olyan kivadás van.
3: Hosszú lesz belőle. Érted?
1: Na mindjárt megkérdeztük, mert itt van Gyulai Zsolt, csak ugye az ellenoldalt elmondja. De mondja. Figyelj, és szerintem te vagy az arc.
3: Az
1: olimpiára ott vagy. Látom, hogy viszed az arcot. Igen, igen. Hello Zsolt, jó reggel, ciao.
4: Sziasztok, jó reggelt, úgy érzem, a társadalmi vitát lefolytattál.
1: Igen, azt mondom, hogy pont ilyen ellenérvek nyilván a másik oldalon szemlőnek naponta veled. Hogy áll most a dolog? Több ország van, aki pályázik, tényleg pályázunk? Tehát ez most egy komoly elhatározás?
4: Tisztázzunk valamit, nincs pályázat.
1: Még nincs pályázat, tervek
4: van. Van egy úgynevezett társalgási folyamat, amivel 24 októberében Karácsony Gergellyel együtt bekapcsolódtunk. Alapvetően ugye nyilván a Magyar Olimpiai Bizottság és Budapest, aki nem pályázik, hanem beszélget a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, és alapvetően, igen, ahogy mondtátok, ez egy tájékozódási folyamat, ami jelen pillanatban tart 2027 márciusáig. Akkor lesz egy shortlist, ugye most megjelent 7 ország. Azért látjuk, hogy kiket választottak ki azok közül, akik itt a Continuous Dialogue-ba benne vannak. Elég rangos a névsor. De gyakorlatilag, amit beszéltetek, és ezzel nagyon vitatkoznék, alapvetően ez egy városfejlesztés és egy országfejlesztési projekt. Amiket említettetek, azokat Budapestnek nagyon régóta meg kell csinálni. És ezt igazán Karácsony Gergely tudja jól elmondani, mert ő aztán tényleg teljes mellszélességgel az olimpia rendezés mellett áll, mert ez egy gyorsító pályára állítaná önmagában az egész fejlesztéseket. Mi egy olyan olimpiai koncepcióban vagyunk érdekeltek, tanulva a régmúlt hibáiból, amihez nem kell sportlétesítményt építeni. Gyakorlatilag infrastruktúrát kell építeni Budapesten és a vidéken, amit amúgy is meg kellene csinálni.
1: És miből lesz erre költségvetés? Ez nem kicsit olyan, hogy nincs kajára pénzünk, de elmegyünk egy Mercedes szalomba autókat nézegetni? Tehát, hogy oké, hogy beszélgetünk, és tök jó, hogy beszélgessünk róla, de egy ilyen 2-3 ezer milliárdos költségvetésekről, kiadásokról beszélgetnek. Azért ez jelen pillanatban, meg az ország állapotában horror összegnek tűnik. Ez miből jönne be? Ez magántőke, vagy magánbefektetés? Hogy ki finanszírozná?
4: Alapvetően az infrastruktúrális fejlesztésekre megvan a pénz, hiszen a felszabaduló EU-s források, a Baross Gábor terv mind tartalmazza azokat a fejlesztéseket, amik olimpiához meg kellene csinálni. Említettétek a diákvárost. A diákváros lenne, persze föl kell építeni a diákvárost, hiszen a fővárosnak szüksége van rá. Ez a diákváros 3 hétre olimpiai falu lenne, ugyanúgy, ahogy most Los Angelesbe, a UCLA-nek a kollégiumába fogunk lakni az olimpiai csapatok. Ugye 3-4 hétre kiköltöznek onnan a diákok, vagy nyáron kiköltöznek, a sportolók beköltöznek. Tehát az úgynevezett fenntartható olimpiára lövünk, és amit említettetek, igen, ez nem egy budapesti olimpia, Budapest centrummal, de húztunk egy 3-4 órás kört itt Budapest körül, amiben benne vannak más országok, hiszen felmértük azt, hogy milyen sportlétesítmények vannak a környéken, és ami nincsen, azt pedig megnézzük, hogy hol lehet még rendezni.
1: Azt csinálhatja a rendező ország, hogy odaadja mondjuk, nem tudom, Szlovákiának a szörföt, meg a kajakot, mert azt, hogy nálatok van olyan hegyi folyó, meg patak, csináljátok ti, mi rendezzük, de segítsetek ebbe be nekünk.
4: Mi arra kapcsolódnánk rá, hogy mi azt mondjuk, hogy olimpia másképp. Eddig másképp csináltuk, ugye a régi pályázat megbukott, pontosan azért, mert nem volt társadalmilag egyeztetve, nem mondtuk azt, hogy meg kell kérdezni az embereket, de az IOC is máshogy csinálja, igen, megengedi azt, hogy nem diktál feltételeket, hanem azt mondja, hogy van egy városfejlesztési terv, mint például Párizsban volt, és illeszétek ehhez az olimpiát. És alapvetően egy infrastruktúrális fejlesztési terv. Az egész magyarországi fejlesztéseket egy gyorsító pályára állítaná, nem igaz az, hogy ezek akkora pluszköltséget jelentenék. Természetesen a szervezéshez kell költség, de ez is majd kalkulálva lesz, februárban, márciusban nyilvánosságra fogjuk hozni. De én azt mondom, a fővárossal nagyon szorosan együtt dolgozva, és azt gondolom, hogy olyan tervet kell készítenünk, ami mind a közvéleményt, mind pedig a kormányzatot meggyőzi.
2: Azt lehet tudni, hogy ez az olimpiai álom eddig nekünk így körülbelül mennyibe került, a hatástanulmányok, a mindenféle pályázatok, tehát eddig mennyibe fájt eddig ez az álom?
4: Az olimpiai bizottság csinálja ezt a saját költségén, semmi közpénz nincs benne, és ezek a tervek készülnek két év óta, sok szakértőt foglalkoztatunk, nem került semmiféle közpénzbe ez az a terv, illetve a koncepció, amin dolgozunk.
1: Tehát valójában arról van szó, hogy transzparens módon, stadionépítés nélkül itt egy meglévő összeget költenénk el arra, amire egyébként is elköltenénk, és egyébként is megcsinálnánk. Ez 2-3 hónapig átadja helyét az olimpiának, de egyébként ezek olyan infrastruktúrális beruházások, amik enélkül is el kellene, hogy készüljenek?
4: Így van, és alapvetően a koncepció erről szól, egy fenntartható, egy olyan olimpia, ami Budapest központú, most nem azt mondom, hogy a monarchiát állítjuk vissza, de a monarchiát Budapest központja mondjuk, tehát egy nagyon jó koncepció, ami tényleg használja a környező városokat, országokat, a szálláshelyet is említettétek. Természetesen ehhez is igénybe kell venni a környező nagyvárosokat, és nem csak Budapesten lenne, hanem a vidéki városokban, Szeged, Debrecen, Győr, Székesfehérvár, tehát egy olyan olimpia, és ugye beszéltünk a kiterjesztéséről is, az elkövetkezendő két olimpia, Los Angeles és Brisbane sokkal nagyobb távolságokat hagy maga után, tehát olyan távol lesznek Brisbane-be is például a helyszínek, ami sokkal nagyobb, mint akár Bécs-Budapest távolság.
1: De azért az egy tapasztalható tendencia, nem, hogy a városok már azért nem olyan számban jelentkeznek meg az országok, tehát kicsit most már a Nemzetközi Olimpiai Bizottság így hálóval fogja a jelentkezőket, mert ugye azért nagyon sokan faragtak rá erre az olimpia nevezetű álomra, amiben egyébként a NOB nagyon jól járt, aztán a városok, országok meg ott maradtak.
4: Hát ezt megszáfolnám, mert 13-14 ország volt benne ebbe az úgynevezett continuous dialogba,
1: És most akik akarják most jelen pillanatban, én most egy szűkebb keretet olvastam.
4: Ez hétre szűkítették, tehát ez nem az, hogy ezek heten jelentkeztek, hanem az elmúlt két évben a párbeszédben gyakorlatilag heten maradtunk. És azt szeretném még hangsúlyozni, hogy ez egy koncepció. Ez koncepció, amit a MOB közgyűlése eldöntött, semmiféle külső ráhatás nélkül a MOB elnöksége megszavazta. Nekünk 130 éve a Magyar Olimpiai Bizottságnak ez az álma, hogy valamikor legyen olimpia Magyarországon. Lehetett volna már 1896-ban, 1920-ban, Antwerpenben lett, pedig Budapesten lett volna, 60-ban is pályáztunk. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy az országnak fantasztikus dolog lenne, mindenki nyerne rajta, keresnénk rajta pénzt, és ez nagyon fontos véleményem szerint, de ezt mindenféleképpen a jövő év elején társadalmi vitára kell bocsájtani, és döntsenek az emberek, ismerjék meg az érveket, és ismerjék meg az egész koncepciót, tehát senki nem akar semmit ráerőltetni, de én azt gondolom, hogy itt a fővárossal egy olyan partnerséget találtunk. Nem azt mondom, hogy a fővárosnak talán nagyobb szüksége van egy ilyen nagy ügyre, egy ilyen nagy nemzeti ügyre, de én azt gondolom, hogy mindig akkor fejlődött az ország, és akkor fejlődött a főváros is, akár a millenniumi ünnepségek alkalmával, amikor egy nagy ügy mögé álltunk. És az elmúlt 10-20-30 év megosztottsága után baromi jó lenne, hogyha lenne egy olyan közös ügyünk, amivel mindenki egyetért. Természetesen nem fog mindenki egyetérteni, de az elkövetkező 10 évben lenne egy olyan magasztos célunk is, ami mindenkinek jó lenne, nem csak anyagileg, hanem lelkileg is.
3: Csak igennel vagy nemmel válaszolj, boldog után, hogy állunk a kabalafigura tervezéssel. Van?
4: Nagyon-nagyon messze vagyunk, 28-ba kell dönteni a kormányzatnak is, úgyhogy 29-ben lesz a döntés, addig eldönthetjük, hogy megyünk tovább, vagy nem megyünk. Az minden esetre nagyon fontos, hogy mindenki megismerje ezt a koncepciót, és győződjön meg róla, hogy ez most jó-e neki, vagy sem.
1: Hogy működőképes-e, vagy nem, vagy hogy jó-e, vagy nem.
4: Igen, igen.
1: Oké, egy csak egy rövid kérdés, még egy van csinált valaki hasonló szemlélettel már az elmúlt 10-20 évben olimpiát? Tehát ezzel a szemlélettel, hogy kidobálom más országokba, gazdaságosan akarom, nem építek létes mindenki, tehát amit mondtál, Párizs hasonlóan gondolkodott? Rajtuk kívül?
4: Párizs hasonlóan gondolkodott, és Párizs nyereséges is volt. Egyébként említettétek, hogy hányan ráfaragtak az olimpiára, azért tudnék említeni okos országokat, Barcelonát, Sydneyt, Párizst is, fantasztikus olimpiát csináltak, a London is nagyon jó volt. Párizsban nagyon sok olyan létesítmény volt, ami ideiglenes volt, és utána visszabontották, fantasztikus helyeken volt az olimpia, tényleg nagyon jó volt. De ilyen, amit az IOC is akar, hogy régiók szervezzenek, ilyen még nem volt, és még azt szeretném hangsúlyozni, hogyha egy kicsit a lelkünkre is hatunk, hogy Budapest újra pozícionálása lenne a régióban, mert ez egy Budapest központú olimpia lenne, és a többiek igazodnának hozzánk. Szerintem ez a jövő szempontjából sem mindegy.
1: Zsolt, nagyon köszi, beszéljünk, ez még úgyis sok egyeztetés, sok párbeszéd lesz, úgyhogy fogunk még az ügy kapcsán beszélni. Köszi!
4: Köszi, sziasztok!
1: Köszönöm szépen! Hello! A MOB elnökének.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
0: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: David Guetta, Eva Max, Rihanna, Minelli, Kamrád. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Foxpost applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JUSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JUSK áruházban, vagy online a jusk.hu-n. JUSK. Scanning Agent Sleeping and Living.
3: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve fontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória, egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk!
6: RBF Nyilászáró Kft. Bősárkány. Októberben kiemelt 20%-os akciót hirdetünk minden egyedi gyártású bejárati ajtóra, ablakra, redőnyre, szúnyoghálóra és garázskapura. És természetesen továbbra is várjuk Nyugat-Magyarország legnagyobb nyilászáró raktárkészletével ügyfeleinket. www.rbfnyilászárókft.hu.
7: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
8: Ha az ablak törlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
9: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
10: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető. 70-211-22-11. www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
11: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
12: Playmobil kaland a Sopron plázában az egész családnak.
13: Igen!
12: A Playmobil Roadshow október 10-e és október 25-e között érkezik a Sopron plázába. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. Részletek sopronplaza.hu.
13: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tulóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
14: Újdonság a Georgie Standardsben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet a saját ízlésed szerint. Válasz zöldségkrémlevest vagy húslevest és az ötféle főétel és kétféle köret közül. Georgie's menü, ahogy te szereted. Mindössze 2990 forint. Várunk a Georgie's Tendersben. Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
15: Hívd Sopron legzöldebb taxiát az Alpok Taxi. 0680 626 626 0699 666 666. Alpok Taxi a 6x6.
16: Akire mindig számíthat.
17: Reklámot hallottak.
18: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
19: A belváros élénkítéséről egyeztettek. 6 milliót nyert pályázaton a Nemzeti Park. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 6 millió forintot nyert el egy pályázaton a Fertőhonság Nemzeti Park a vízes élőhelyek rekonstrukciójára. A fejlesztés folyamán a Fertő csatornája mellett található jelenleg kiszáradt tó, Tómeder szigeteit újította meg a Nemzeti Park. Pellinger Attila osztályvezető rádiónknak elmondta, hogy az itt fészkelő madarak biztonságosabban élhetnek a területen.
20: Nagyon sok vizes terület már egyszerűen megszűnt vizes területi lenni, valószínűleg csak átmenetileg, és időről időre megjelenik majd a víz, hogyha elkezd esni az eső, de folyóvizek, árkok száradtak ki, tavak tűntek el, és helyettük ez a száraz pusztaság maradt. A lehetőségünk megvan arra, hogy az ősz folyamán, amikor az összes munkálat befejeződött, ide vizet engedjünk, legalábbis addig, amíg a Fertő vízszintje megvan, illetve a lehullott csapadéknak minden cseppjét megpróbáljuk megtartani.
19: A belváros élénkítéséről egyeztettek a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara Fórumán. Az élő belvárosok elnevezésű program keretében a várkerületen és a belvárosban működő vállalkozások üzemeltetőit várták közös gondolkodásra. A kamarai kezdeményezés célja, hogy a helyi vállalkozók összefogásával új lendületet kapjon a kereskedelem és a vendéglátás. Az eseményen elhangzott, bár Sopronban korábban is több alkalommal foglalkoztak a belváros megújításával, a vásárlói szokás és az elvárások azóta jelentősen megváltoztak. Rangos irodalmi elismerésben részesült Rakovszky Zsuzsa, a kiváló soproni költő, író és műfordító a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban vehette át a Szabó Magda díjat. Az elismerést minden évben olyan művészeknek adják át, akik munkásságukkal sokat tettek Szabó Magda munkásságának életben tartásáért. A hagyományteremtő szándékkal alapított díjat minden évben egy író, valamint egy társművészeti ágban alkotó személy kapja. Újraindul a gyors talpaló, a város ismereti sétasorozat havonta változó tematikával, minden hónap harmadik vasárnapján 15 órakor várja mindazokat, akik szeretnék újabb történetekkel, érdekességekkel és különleges nézőpontokkal felfedezni Sopront. Ma borongós lesz a reggel, napközben nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, hidegfronti hatással számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén jelentkezhet, a fáradtság, bágyadtság érzet nem csökken.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyűszerkezetes.
22: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Tamás küldte, jó reggelt zsiványok, 73 éves nagymamám ott van fél hat óta.
2: Hoppá!
3: Hol vagy, Nagyi?
2: Nagyi!
1: Csak viccel.
3: Nagyi csak azt mondta,

0: Raktak
1: három már? Gyerek, nagyon ügyesek vagytok, jövök mindjárt ide is, csak akkor megkeressük a nagymamát, akit bedobtak a közösbe.
2: Emlékeztek? 10 éve még jó csajok voltak, akik elpőség, most már nagyik, akik ülőszékkel jönnek.
1: Azért várjuk, hogy jól van, kívánok.
2: Ennyi gyerekek, így múlunk
0: el. Minden változik.
1: Egy keresztnevet hadd kérni.
3: Ágnes vagyok.
1: Ágnes, drága, magát kiküldték ide.
3: A fiam küldött, ő most még uton van, bezett dolgozni,
2: nagyon jó gyerekim. Meg vagyunk, tízik, csak tízik,
1: maga
2: csak
1: meg fogta és jött.
3: Igen.
1: Ez az ülőszék, ez mindig magánál van?
3: Általában igen, mert sajnos már rászorult vagyok.
1: Há, igen, látom, hogy idős az ember, akkor ez csak előkapja és leül.
3: Gerincműtét után.
1: Akkor no. Így aztán abszolút érthető a dolog. És akkor a gyerek mikorra ér ide?
3: Hát egy óra múlva szerintem itt lesz.
1: Addig meg kitart.
3: Ki? Még utána is maradok vele.
1: Kulcsa van?
3: Még nincs, de majd remélem lesz.
2: De lopok egyet. Nincs, de mindjárt kasztázok egyet.
4: Nagyon jó. Adjunk egy kulcsot, mert nem most miért
2: vagyunk mamának kulcsot. Adjunk kulcsot.
0: Egyébként az van, hogy tegnapról maradt egy.
2: De várjátok, gyerekek, ha most mindenkinek elkezdünk egy kulcsot adni, 10 az egész STK ideért. A komplet Madarász kórház kikempel ide hozzánk a Duna Plázához. Jó, de egyébként egy
0: de szerintem akik itt vannak, azok egyet értenek azzal, hogy a 73 éves nagyon már...
2: Guruljon a néni egyet, ha jól gondol a szőnyegem, gyerekek!
0: Vagy csak pörögjön.
2: Vagy csak pörögjön egyet a széken. Brékeljen egy kicsit a néni, ha gurul egyet, azonnal övé a kult. Jó, meglátjuk természetesen. De fia, ülőszék. Itt tartunk, gyerekek. Ez van. Hát ez
4: igen,
2: ilyen.
4: De hogy ki az, hogy szereti a fiát még 73 évesen, és hogy eljön hajnapba a kedvéért beállni a
1: mindenki.
4: Sorba. Hát ez annyira
2: igen, és megnyerni, és egy olyat brékelne, így tudod, fejembörgés, helikopter.
1: Eldobni a széket.
2: Igen, eldobni a széket, minden. Úristen, de jó lenne. Ági néni eltök még Ferinek egy angolspárgát is beígért.
1: Bizonyám.
2: És megcsinálja.
1: Ági néni egyébként jelen pillanatban reggelizik.
2: Nagyon jó, szeretjük.
1: Ági néni fölkészült rajongója a Rádió 1-nek, ugye?
4: Ne terrorizáld már Ági néni reggelizés közben.
1: Nem terrorizálom, ez csak egy képfestése volt arról, hogy mi történik most. Mit tetszett, milyen szendvicset hozott? Vajas kenyeret tesz. Kérlek, szépen Ági néni ül itt előtt, és vajas kenyeret eszik. Na. A világban így rend van. Na. Ja, anyuka, meddig maradtok ki a gyerek? Tiéd? Meddig bírtok maradni?
5: Bármeddig.
1: De miért iskola, meg ilyesmi?
5: Szabadnap.
2: Oj, de jó, így kell.
0: Mi? Hány szülői igazolás van most?
5: 10.
0: Ó, arra.
4: 10, neki csak ötöt adnak.
1: 10, és már most meg vagyunk vele.
4: Ez meg a retro, meg a sláger, és akkor meg is vettek.
2: Tizet leigazolhatsz, te szülőként?
4: Igen, szülőként. Fél évente ötöt, nem? Összesen egy évben tizet.
2: Egy össze, igen, egy évben tizet. Aztán, hogy azt hogy osztod be?
4: Irány javaika.
0: Aztán jön a közveti orvos.
2: Igen, aztán feljött egy orvos ismerős, hogy
1: tudja meg történik. Sokit szeretitek?
6: Igen.
1: Melyiket? A pisztáciásat szereted, vagy a mogyorósat?
6: Mogyorós.
1: Hozom.
2: Ennyi? Nézd, hát ilyen meg. Egy rendes ember.
1: Nagyon rendes vagy, köszönöm.
2: Amilyen öreg, akkor a szíve van.
1: Egyet adok oda a többi, a miénk. Egyének.
2: Hova tettük le a perzsa szőnyegünket? Oda középre?
1: Valahol ott van középen.
2: Nagyon
1: középen.
2: Jó.
1: Ez a katlan.
2: Jó.
1: Na gyertek, akkor ketten már vagy.
2: Vidd magaddal az jó. Áldozatokat.
1: Jó. Hát akkor, 3, 2, na? 1, tessék.
2: A zenét nem tudjuk beadni? A zenét nem tudjuk. Ott a zene, add be a zenét közben. Add be. Hogy gurul? Hogy? Beszarok, én gurul. Geniális. Nagyon jó.
1: Mi fáj szívem?
5: Nem vagyok olyan fiatal.
1: Ági néni
4: nem ezt mondta.
2: Micsoda, hát nem hallottad, így van. Ági néni 3-7-kor olyat gurult, most kapták el a Margit hídon, azóta gurul. Nagyon durva volt.
1: Jó, önkéntes tűzoltónkat kérjük, gyere.
2: Jó, guruljon egyet.
1: Vagy nem önkéntes, hivatásos, bocsánat, arra nem akartalak megbántani, de legalább már nem mondtam azt, amit nem szerettek hallani a tűzoltók. Katasztrófa védők.
7: Azt nem.
1: Azt nem, látod? Na, ennél sokkal...
2: Az ő nyelvükön is beszélsz, Feri. Hihetetlen vagy, hogy mindenkivel megtalálod
1: a... gyermeke, látod?
2: Mindenkivel megtalálod a közös hangot.
1: Na, a szituációban ég a ház. Jó? Biztos, hogy van bent legalább 5 kis gyerek. Na, ezzel a nagy lendülettel, ahogy oda beszoktatok menni, azzal mutassuk meg. Tehát előtánc van, gurulás oda-vissza. Zenét kérünk hozzá, indítsuk el, figyelj, nagy hangerő. És...
2: Figyeld, indul a zene, figyelj!
1: Gyerünk! Hát beszarsz!
2: Figyelj, és gurul, hallod?
1: Vissza is, vissza is!
2: Felnőtt emberek kulcsért gurulnak. Felfoghatatlan, mi történik.
1: És
2: teljesen szürreális! Teljesen szürreális! Más volt a technika, itt egy ilyen összegörnyed gurulás volt. Nagyon jól nézett ki ez is.
4: Nézd csak oda, nézd oda, fordulj meg fel, még fordulj. Ott van, tessék, a pálinkás tarajos fickó.
2: Ott, na, hozd őt!
1: Gyere, akkor Eszter bejuttatott téged is. Na, milyen a pálinka?
7: Szilva.
1: Egészségedre. Keresztneved?
7: Józsi.
1: Te főzted?
7: Én.
4: Józsi, nem a fia amúgy a Ferinek?
6: Én csak cseprésztem. De a titkos összetevője a bűn és a gyerekmunka.
2: A bűn és a gyerekmunka. Forduljatok mind a ketten erre, Eszter felé.
1: Persze.
2: Figyelj, elmondom neked, ha most azt mondta volna, hogy szia apa, régóta várom ezt a találkozást, én aláírom.
1: Mondta csak nem mikrofonba.
2: És ő kapja a kulcsot.
1: Józsi kisfia.

0: a tiéd a kulcs, kis ki a konténer. Nagyon jó.
1: Ahogy megbeszéltük, felezünk.
0: Nagyon jó. Micsel, levetkőzik Mesztelerre? Lesz egy Mesztelen gurulásunk is. Nagyon jó. Egyre jobban szeretem.
2: Akarjátok?
0: Hogy Mesztelen legyél?
3: Hát de.
0: Mesztelenül gurulnál? Nem baj. Takarjuk el a szemüket.
1: Eltakarod a szemét.
2: De figyelj, Józs, ezt úgy csinált, hogy nem mondtuk, hogy adunk kulcsot. Csak most még csak
3: de ő szeretné.
4: Azért úgy érzem, hogy a Mesztelen elég erős esélye figyelj, a kulcsra.
0: Ha gurulsz egyet Mesztelenül, a saját kulcsomat odaadom.
1: Nem is a tiéd.
3: Nagyon jó, csinált. Most állom föl.
0: Hát ilyen nincs, gyerekek. A legszürreálisabb. Nagyon jó. Már fél Mesztelen.
3: Mester, menjünk már ki.
1: Ne vedd le. Hülye, ne veszi a nagy.
0: Persze, hát ne vicce.
1: Ne nézz oda, jó? Ne nézzetek meg a gyerek.
0: Mutassátok, mert nem látom.
3: Meddig vesz.
0: Komolyan mondom, ilyen jó férfi is.
3: Van még rajta valami?
1: Mutasd meg az alsó gatyáját.
0: Nem hiszem el. Oda nézzél. Nagyon jó. Az alatt még van valami? Az alatt még van valami?
4: Hát azt nem akarod látni.
3: De hogy is
0: honnan
3: nem.
0: Tudod, te hogy nem? Láttam én már mindent
1: csak
0: igazából.
1: Csak szólok, hogy kiabáltunk, hogy nevetkőzön, de mind a két csaj fölállt.
3: Mi állunk.
2: Hát az Zurikát a kutyának.
3: Sajnos nem sokat látunk.
0: Úgy érzem, elindult egy ilyen lici, tudod, én Mesztelen nevetkőzöm. Én levágom a balkarom, kiszúrom a jobb szemem, tudod, mindenki mindent bevállal, csak hogy legyen kulcs, jó?
4: Pénzért bármit.
0: Nézzük meg, hát ezt láttunk el, tehát abszolút jó, alsógatyás gurulás következik. Egy Rádió 1-es szőnyegen, nagyon jó.
1: Hozta Baukó Éván, gyerekek.
0: Én azért 30 éve médiázom, de ilyet azért, hát nem sokat láttam meg. Balettozik. Nincs ilyen, hogy októberben.
4: Köszönöm szépen.
1: Óriási tapsot kérünk Józsinak, a fiamnak.
0: Okay. Így van. Figyelj.
3: Büszke lehetsz rá.
1: Ja, és nézd meg.
0: De rendesek vagytok. Gyerekek, ez kulcsot, az vagy ez kulcsot érdemel. Jó? Na, nézzük, hova lehet ezt licitálni. Tényleg, ki az, aki vitom, levágja a nagylábujját, megesszik egy üvegpoharat, nem? Hát akkor...
1: Láttad a példát az előbb, ugye, a Mesztelen gurulás, tudod-e hozni ugyanezt?
5: Nem, de én jobban tudok hozni. Nekem most beszél. Egyetemen kéne lennem.
0: Wow.
5: Én elvileg beteg vagyok. Olyan zéhám van, ami egy megajánló lenne, de én inkább elmegyek vizsgázni, vagy évet ismételek. Mindegy, nem tudom, még majd kiderül, hogy melyik lesz.
0: De hogy inkább egy bevállalod, hogy itt legyél. De jó.
5: Persze.
0: Milyen suli vagy, milyen egyetem?
5: Én a BMR-re járok mérnökire.
2: Jó, de melyik szak?
5: Környezetmérnök vagyok.
2: Jó, akkor nem késett a semmiről.
0: Ilyen sok... Na,
1: szóval... Mondjuk bármi lehet.
0: Sok pasi között, ott viszonylag kevés a csaj, nem? Vagy vannak azért csajok?
5: A mi szakunkon amúgy elég sok csajszi van, főleg így a VBK-n a vegyészek meg a biomérnökök.
1: A VBK az vörösboros.
0: Igen, azt én is ismertem az egyetemről a VBK-t.
5: Hát, vagy vanádium, borkálium.
2: Jó, szép.
0: Oda nézzél!
2: Melyik kollégista vagy?
5: Nem. Én nem vagyok kollégista.
2: Nem vettek fel, mert saját lakásod van?
5: Nem saját, albérlet.
2: Albérlet. Lehet vinni majd a hűtőládát, meg a ravált?
5: Persze, minden. Mindennek megvan már.
2: Jó.
1: Egy keresztnevet és egy gurulást.
5: Eliza,
0: de szép neved van. Eliza. Nézzük meg, mit tudnak az egyesztemisták. Add a zenét, nagyon beindult. Jöhet a zene, hangosabban. Ez az.
1: Legurult a szőnyegről, gurul vissza.
0: És gurul.
1: És kinyújtja a végtagjait a végén.
0: Teljesen szürreális. Én is csináltam ilyet egyetemi bulin, attól függ, hogy mi van ingyen a büfében. Nagyon jó. Oké, adjunk egy kulcsot oda. Egyetemista albérletben lakik. Meghatott az a történet. Legyen egy kulcs oda is.
2: Ez a BMW Spiritus.
0: Van lendület az egyetemi kampuszban. Van lendület. Jól van.
1: Akkor kinek van kulcsa a sok guruló közül?
0: Tűzoltónak szerintem menjem.
1: Jó, a tűzoltónak van egy.
0: A vetkőző
1: srác kettő.
0: És a lány, nem csajok?
3: Egyetemista.
0: Akkor három kulcs egyelőre. És akkor még maradt egy, amit kihozhatunk, hogy még legyen.
2: De akkor azt nagyon meg fogjuk gondolni.
0: Azt nagyon.
3: Dobjuk be!
0: És csak a családtagjaink számítanak.
3: Gyere ide, Benike!
2: Hozott magam egy létrát, hát most lát, hogy létránál.
0: Létrásunkkal én szemezek egy ideje. Már nem úgy, de hogy szimpi. Tehát én szeretem azt a lelkesedést, hogy ő megdolgozik a kulcsot.
3: Gyere hátra a kontinér mögé.
2: De itt volt a létre, a Dunaplázába osztod a sajátot?
1: Tényleg lopott.
0: Lopott a létre? Na várjál, kimegyünk. Szóval, hogy állunk, Ferkó? Egy kulcsunk van még, egy darab kulcsunk van még. Egy kulcs mindenek felett, így van. És van egy létrás emberünk, aki nagyon lelkes. Ki az, aki még nyerne? Csak hagyd nézzek rátok egy picit. De sokan lesznek szomorúak. Azt a mindenit. Ennyi csalódott ember 5 perc múlva, hát nehéz lesz ezzel megbirkózni. De azért ezt mondtuk, hogy mindenkinek sajnos nem tudunk adni. Körülbelül 200-nak már adt, vagy 200-nak adtunk. Mi a helyzet?
6: Sziasztok!
0: Szia!
6: Szia, Tibi vagyok.
0: Hello, nagyon örülünk neked, Tibi. Tibi, mi
3: is létlás, Tibi.
6: Én is őrült vagyok, igen.
0: Igen, honnan jöttél, Tibi?
6: Innen Pestről, Kőbányáról.
0: Minálsz, létrám?
6: Létra, persze.
0: Létre, hoztad magaddal?
6: Így van.
0: Nagyon jó, és mivel foglalkozom? Mivel jöttél? Van kocsid?
1: Akkor neked már nem kell.
0: Na most elszóltad magad, látod?
6: Hát, igen.
0: Azt kell tudom, hogy tömegközlekedéssel.
6: Tömegközlekedéssel.
0: Lóval.
6: Lóháton jöttem.
3: És vele járni?
1: Hogy tudna már?
0: Tud?
6: Persze, csak már az elején stoppoltak, hogy itt azért a tömegben nem biztos, hogy jó. De
1: most azért semmi. Két méter tudsz
3: de
1: menni,
3: utasd rá meg. De festőmázoló vagy, Tibi?
6: Nem, villanyszerelő vagyok.
0: Na jó, van, gondolkozunk még egy kicsit, de szimpatikus gyerek vagy így a létráddal együtt, úgyhogy bekerültél a szimpátia körünkbe, így igen, van, igen. Még gondolkodunk.
1: Tibi maga a végtelen nyugalom, igen. Gyerekek.
0: Viszont szólaltassunk már meg egy-két kulcs tulajdonos, csak hogy ébredt, mit érez, ki az, akinek van kulcsa, megnyerte, regisztrál, csak tegyétek fel a kezeteket a Feri hagyláson, csak hogy ki milyen állapotban van, kíváncsi vagyok, hogy szerinted megnyered-e, pesszimista vagy-e, nem nyertél még soha semmit, biztos, hogy te nyered.
7: Kollégáimnak 2 napig csengett a füle.
1: Mitől?
7: Mikor bejutottam, annyira sikítottam.
3: Képen vágtad őket.
0: Igen. Náluk jutottál, vagy Attisnál, vagy hol nyerték kulcsot?
1: Hol nyerték kulcsot?
7: Attisnál.
0: Attisnál.
1: Áruló, mehetünk tovább.
0: És őrült csikoltozás volt. Van lendület. Figyelj, hogy keltél, mit érzel ma reggel?
7: Hú, én már megmondtam Attisnak, hogy az enyém lesz.
0: Igen?
7: Bekerültem.
2: De kulcsról beszélünk most.
0: Hagyjuk a szerelmi életedet, mi van a kulcsom?
1: Most
2: az enyém lesz.
7: Én már megbeszéltem a főnök úrral, megvan az autó, hátul akkor a cégnél tölthetem.
1: Szóval az áramot is elintéztük.
0: Azt a mindenit. Vonuljatok akkor a konténerhez, fiúk, lányok, jó? Indulás mindenki a konténerhez. Na nézzük akkor, kezdjünk el nyitogatni így random, jó? Tehát, hogy így ahogy csináljunk, mondunk egy nevet. Mondjuk Dávid, gyere, nyissál te egyet. Hogy vagy? Mit érzel? Mit gondolsz?
8: Én jól vagyok, köszönöm, bízom magamban.
0: Bízod magadban?
8: Igen.
0: De cuki vagy. Hát nagyon másban nem tudsz egyébként.
2: Dávid, a mi emberünk, ő ugye tőlünk kapta a kulcsot, és van nálam már egy rádió egyes szatyor, amiben valószínűleg valami vuduszertartás eszközöket tart.
1: De az összes rádió egyes ajándékot összeszedte a helyszínen. Jó.
0: Igen. Szuper. Jó, van egy kulcs, és egy igazi kulcs. Nagyon jó. Oké, hát akkor írezz a lakatba, és nézzük meg, hogy nyitja-e. Mit látunk?
1: Hát egyelőre nem, hogy nem nyitja, hanem bele sem megy. Ne. Ha jó. Nem megy bele, akkor...
0: Van-e feszítőd, pajszerod, esetleg van-e mással?
1: Erővág.
8: Itt van a karom.
1: Azt mondja, hát figyelj, Dávid, sajnos sajnálattal kell közöljük, hogy ez a kulcs ez nem fogja kinyitni a lakatot, mert bele sem megy.
0: Köszi, Dávid.
3: Tovább szűkült a
0: gyere, akkor Feri, jól mondom? Feri.
8: Olyan, mintha hibás lenne ez a kulcs.
1: Igen, olyan, mintha hibás lenne a kulcs.
2: Lakatos hát mesterkel.
3: Hoztál-e flexet?
1: Ez nem egy másik lakatot.
0: Nem ment bele. Nagyon sajnos. Jó. Másik lakatot.
1: Feri, köszönjük,
0: köszönjük szépen. Oké, jól van. Nézzük. Jöjjön Sebi névvel, nem? Hát Sebi névvel. Te a Sebestyén. Azt a mindenit.
1: Hát, a rokon.
0: A rokon. Nézzük meg, hogy a rokon nyitja.
2: De nem csak név, hanem frizura rokonok is vettek ráadásul.
0: Hát nyissál akkor egyet. Jó? Nézzük meg. Remeg a kéz. Konkrétan remeg a kéz.
1: Hát egyelőre ez se akarja. Azért fordítva is próbáld meg, bár egyébként nagyon ügyesen csináltad. Úgy kéne, hogy belemenjen, de sajnos...
6: Sajnos nem.
0: Sebikém, köszi, hát ez családom belül
2: akkor... Ülj vissza a kocsiba, nem sokára indultak az a Balázsra.
0: Nem minden Sebestyén szerencsés.
3: Pár a meleg leves.
0: De
1: jó, hány férfi esett ki, vagy hány játékos? 1, 2, 3, 4.
0: Igen.
1: Négyen? Négyen próbáltak már.
0: Még hatan vannak. Jó.
3: Vágjunk be valamit.
0: Jó, nézzük meg akkor. Melinda, gyere, nyissál egyet. Mit szólsz hozzá? Nézzük meg.
1: Na, mit érzel, Melinda?
9: Nagyon izgulok.
0: Izgulsz?
9: Igen.
0: Ajajaj.
1: Melyik kéne a legjobban, amiben van a konténerben?
2: De nagyon gurulósnak néz ki.
9: Az autó kellene a lányomnak. Megígértem neki, hogy hazaviszem. Úgy...
0: Az autót? Gurulósnak tűz? Gurulnod kell, tudod, hogy így csak akkor gurulnod kell. És nem megy bele.
1: Hát sajnos
0: se. Megy bele. Azt a mindenit neki. Azt sem.
1: Ne törd bele, légy szíves.
0: Azt se megy bele. Na?
1: Hát sajnáljuk, Melinda. A lánynak nem lesz így autója.
0: Így van, a lánynak nem lesz autója.
2: Na?
1: Oké, mit éreztek most? Most már egyre kevesebben, ugye 5-en vagytok mindösszesen.
8: Itt a nyerőkulcs.
0: Ott a nyerő. Nagyon jó. Hát akkor gyere nyiss egyet, ha ott a nyerő, akkor gyere nyiss el.
2: Azért elmondanám, hogy ezt Eliza haza, és ez nagyon durva nap lesz.
1: Na,
0: nagyon jó.
1: Attila már bontja a borítékot, neki is van 1 darab kulcsa.
2: Attila, csináld már, Attila!
0: Attila, el kell hozni. Hogy vagy, Attila? Mi újság? Tessék?
1: Megnyugtatta
0: Némaság, némaság van. Attilában nem látom a spiritus, hogy végig gurulna nekünk. Nagyon tud gurulni?
2: Nagyon elegáns, Attila.
0: Nagyon jó. Oké? Erőltetjük. Hát...
1: Már látja, hogy sajnos.
0: Hát, sajnos
2: ilyen van, srácok, ilyen van, hogy az
3: utolsó négy.
0: Sajnos
3: utolsó három.
0: Na jó, kik vannak még, akik nem nyitottak? Még így vagytok még ebben a formában. Azt a mindenségit neki. Csaj, Girl Power van, gyerekek, Girl Power van, hogy állunk időben?
1: 22.
0: Jó, azt mondja, hogy Bendegúz, gyere, nyissál el egyet. Jó?
3: Utolsó férfi.
0: Vigyel egy pasi, vagy vigyel egy nő? Az utolsó férfi a gáton. És ez se.
2: Pedig egy kicsit belement.
0: Lehet, hogy egyik se nyitja, imádnám. Figyelj, az mekkora lenne. De nagy sztori lenne.
3: Minden idők legnagyobb blamázsa.
0: Semmég nem nyitja ki. Hányan vagytok még?
1: Négyen
0: vagytok. Négy csaj.
2: Átlapul, egy kulcs.
0: Te is megpróbálj. Négy csaj. Jól van. Oké, Feri, válasz most te egyet. Akit szeretnél, mindegy. Van egy Zsanettünk, van egy Fruzsink, van egy Elizánk és van egy Lindánk.
3: Most már biztos, hogy nő nyeri.
0: Most, de jó vagy, Juli.
3: Egyébként
0: Zseni vagy. Juli, Zseni vagy.
3: Azt
0: hogy mondjam. Igen.
1: A Fruzsi volt az, aki az utolsó kulcsban bízott.
0: Igen. Fruzsi már most sír egy kicsit, ahogy látom. Már nem sír.
1: Kettes rajtszámmal jött, és ő azt mondta, hogy neki az utolsó kulcs kell. Miért?
10: Mindig az utolsó nyerő.
0: Igen? Ezt gondolod? Izgulsz, Fruzsi? Azt látom.
10: Nagyon izgulok, nagyon fázok.
0: Nagyon fázol. Jó helyre menne, mesélj egy kicsit magadról.
10: Igen. A Győrből érkeztünk, kolléganőimmel, attól a cégtől, a VKV-től, amit évvégén bezárnak.
0: Bezárják a cégeteket?
10: Igen. 100 fős leépítő cégtől
0: ne csináld.
10: Vagyunk.
0: De... Tényleg?
10: Igen.
0: És mindenki utcára?
1: Beszéltünk is róla adásban, tudod?
0: Ja, megemlítettük adásban. Igen.
10: Mi vagyunk a pénzügyi osztály.
0: Wow.
10: Úgyhogy,
0: és mi a jövő, vagy hova?
10: Hát igazából még nem tudjuk. A pénzügy valamennyire kicsit még kapott haladékot, tehát mi nem decemberben megyünk,
0: aha,
10: hanem egy pár hónapunk még van.
0: Oh.
10: Úgyhogy nagyon szeretnénk megnyerni.
0: Édesem, hát akkor ez mindenkinek nagyon jól jönne, de nektek is nagyon jól jönne. Igen. Látom, hogy meg is hatottál egy kicsit. Nyissanak még előtted, vagy jössz nyitni, előre passzolhatod, ahogy érzed. Meg bevállalod, nyithatod, átadhatod. Jössz? Jó, ide bátor! Gyere ide, Fruzsi, na nézzük meg akkor. Hogy jelentették be, vagy mit mondtak?
10: Hát csináltak egy üzemgyűlést, amin úgy gondoltuk, hogy bejelentik azt, hogy megvesznek minket, ami 2 éve húzódik.
0: És ez nem
10: meg
0: történt
10: is
0: meg.
10: Volt a cég már, hogy ki fog minket megvenni, mivel a német anyacégünk 2 éve csődben van, mi pedig nem, és a németek kaptak egy hatalmas állami támogatást a német államtól, és így őket mentették meg, minket pedig bezárnak.
0: Megint a németek nyertek. Hát Fruzsikám, akkor mindenhova jó helyre menne ide, és jó helyre megy, nyúljál bele, nézz bele, próbáld bele a kulcsot, és nézzük meg, hogy mit történt! Nagy sírás van! Fruzsi kinyitotta, belement a lakat, azért ellenőrizzük, lenne másolt kulcs, vagy valami feszítés. Kinyitotta, gyerekek, nyitva van a konténer.
3: Nem,
0: az a mindenségét neki. Tessék gurulni, hiába sír. Sírva gurulás történik, Fruzsikám. Hát gratulálunk neked.
10: Köszönöm szépen.
0: Édesem, te nagyon sírsz. Abszolút jó helyre megy, többieknél is jó helyre ment volna. De hát akkor nyissuk ki ezt a konténert. Nyitjuk a konténert. Azt a mindenség itt neki! Lufi gyerekek, autó, bicikli és minden más.
2: Kicsit
0: na.
2: Füstös, mert rég volt előszetve.
0: Na mit szólsz, Fruzsi? Látod azt a gyönyörű autót?
10: Igen.
0: Az látom. Is a tiéd. Itt vannak a nyeremények, ülőgarnitúra, tévé, háztartási eszközök a Gorenjétől, klíma, a grill-től, gyerekek, tele vagyunk mindennel. Tele vagyunk mindennel, nem fér
2: bele. A kocsival fogsz menni a kilépő papírra ide.
0: Bizonyám.
3: és azt mondja, hogy melyik lányomnak
10: adjam az autót.
0: Mit mondasz?
10: Melyik lányomnak adjam az autót.
0: Hány gyermek van?
3: Egyiknek se.
0: Három gyerek? Mekkorák?
10: 23. 18 és 13.
2: Hát ők kapják a régi autódat, hogy beűz az újba, anya.
0: Igen. Te meg elviszed a régit, mit szólsz hozzá, jó? Három gyermek, ráadásul kirepültek már?
10: Igen, a nagyobbik már férnél van.
0: Aha.
1: És már a 13 éves is elköltözött.
3: És már az is tud vezetni.
10: Nem, még otthon van.
0: Nagyon jó. Na menj be nyugodtan a konténerbe, kicsit simogasd meg az autót, simogasd meg a bringát, vigyél lufit, adjál a nem nyerteseknek, hadd örüljenek.
2: Hol vannak ilyenkor a gyerekeit, teszem fel a kérdést.
0: Édesem, ő simogatja az autót. Hol vannak a gyerekek, Fruzsi, tényleg? Hol vannak a többiek?
10: Győrben vannak.
2: Látod, nem akarták eléggé, ezért ír a kocsi.
0: Igen. Na milyen jó?
10: Nagyon jó.
1: A kérdés, hogy a kollégáknak jut-e valami.
10: Természetesen.
1: Mi már fejbe elosztottátok?
10: Már a kulcs megnyerésének napján.
3: Mit kapnak?
10: Osztozkodtunk, igen.
0: Mit adtál nekik?
1: Papírdobozokat.
0: A lufi.
1: Viszem
3: a lufit.
0: A lufit.
2: A konténer.
10: Egyik kolléga nem szeretné a tévét. illetve amikor bekerült az ülőgarnitúra, akkor mondta, hogy ő azt is nagyon szeretné.
3: Hó, hát persze.
0: De jó.
3: Sorban állok.
10: Úgyhogy az autót valószínűleg felváltva fogjuk használni. Egyik héten én, másik héten a másik kolléganőm.
1: Ebből lesz nagy összeveszés. Te törted össze, nem. Én törtem össze, nem.
0: Furusikám, gratulálunk, nagyon megérdemled. Mindenki de jó helyre ment volna, de így megismerve ezt a történetet, akkor abszolút jó helyre megy itt is. Mindenki megérdemelte volna. Hát használd egészséggel. Itt köszönöm. Nagyon sok minden van. Nézzél nyugodtan körbe.
1: Hát Fruzsi, ez 20 millió forintnyi ajándék. A bringa, az autó, a szerszámkészlet, a bútor, a tévé, minden háztartási eszközök a négy fő részére szóló családi pihenés. Oda is elmehettek. Úgyhogy az...
10: A kolléganőkkel megyünk, azt megbeszéltük.
0: A családi pihenésre. Maradnak a gyerekek, igen, mennek a kolléganők. Igen. Így kell csinálni, ez nagyon helyes.
10: Biztos, hogy oda négyen megyünk.
0: Fruzsi, nagyon gratulálunk, megérdemled.
1: Örülünk. Esd rá magad a kocsira.
11: És akkor egy rövid szünet. Anna

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Sopron legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Nőtt a lakáskereslet Győr-Moson Sopronban. Kezdődik a Soproni Design Week. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Kezdődik a Sopron Design Week. A programot indító vasárnapi kiállításon a Sopronban élő alkotó vagy a városhoz köthető dizájnerek mutatják meg tárgyaikat, alkotásaikat a Liszt Központ munkácsi termében. Kész Juditot, a Design Week főszervezőjét kérdeztük.
2: Az alapkoncepció az az, hogy igazából megmutathassuk azokat a dizájnereket, tervezőket, akik nap mint nap közöttünk élnek, alkotnak, illetve a tárgyai akár körülvesznek bennünket. Vasárnap nyitjuk a kiállítást, 5 órakor várunk mindenkit erre sok szeretettel, már csak azért is, mert elég rendhagyó módon terveztük ezt megnyitni. Egy kerekasztal beszélgetéssel invitáljuk a tervezőket, akik magukról mesélnek, kedvenc tárgyaikról mesélnek, illetve arról a vízióról, világról, amiben ők élnek, terveznek és mozognak.
1: A kiállítás megnyitó vasárnap 17 órakor kezdődik. Az Élő Belvárosok program keretében különleges sétára invitálják az érdeklődőket, ahol Sopront ezúttal egy egészen más szemszögből ismerhetik meg. Bemutatják a helyi vállalkozások történetét, és a résztvevők találkozhatnak azokkal, akik nap mint nap tesznek Sopron pezsgő belvárosáért. A vasárnap 15 órakor induló sétán a részvétel ingyenes, de a résztvevők száma korlátozott, így érdemes időben jelentkezni. Nőtt a lakáskereslet Győr-Moson-Sopronban. Az ingatlan.com friss adatai szerint a megyében 6,5%-kal több telefonos érdeklődés érkezett szeptemberben, mint az azt megelőző hónapban. Hazai pályán fogadja az SC Sopron a lista vezető Zalaegerszeg együttesét a női labdarúgó MB2-ben. Szabó Bence, a soproni csapat vezetőedzője rádiónknak elmondta, hogy feltérképezték ellenfelüket és bizakodva várják az összecsapást.
3: Igazából egy kupamérkőzésen már összecsaptunk a Zalaegerszegi együttessel, akik a nyár folyamán jelentős erősítésekkel tudták megerősíteni a csapatukat, de úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés is olyan volt, hogy bár kikaptunk, de nagyobb odafigyeléssel akár a magunk javára is fordíthattuk volna a mérkőzést. A célunk egyértelműen az, hogy azokból a hibákból tanuljunk, és megtaláljuk azt az elmesztert, amivel vasárnap sikeresebb tudjunk lenni.
1: A találkozó vasárnap 16 órakor kezdődik az SVSS sporttelepen, a belépés ingyenes. Ma borongós lesz a reggel, napközben nyugat felől egyre több felé felszakadezik a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik az észak-nyugati szelet, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben, hidegfronti hatással számolhatnak az időjárásra érzékenyek. Fejfájás, migrén jelentkezhet, a fáradtság, bágyadtság érzet nem csökken.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mondtam már, mit főzök ma, nem?
1: Nem? Már most ez a maga a felvetés is rossz. Tehát ez, hogy te főzöl.
2: Összerezentünk.
1: Azt mondtad, hogy te kiválóan tudsz ételt rendelni, itt meg vagy.
0: Elhatároztam, hogy töltött cukinit fogok csinálni.
2: Szép.
1: Honnan az ötlet?
0: Ettem te valamelyik nap, és nagyon ízlett.
1: Nagyon ízlett. És tudod, hogy mivel volt töltve? Mert az fontos, hogy ha olyat akarsz csinálni.
0: Nem kérdeztem. Az majd a gyávák fegyvere. Én tudom, mit akarok beletenni.
1: Jó, várjál, várjál. Hallgassuk meg a metódust.
2: Ez a specialitás. Ez egy érzelmi ételem úgy. De kell hozzá csinálni kaporszósz, hogyha igazán.
0: Na jó, hagyjál már. Most nem azt mondtam, hogy Michelin csillagra hajtok, hogy kaporszósz.
1: Ott akad el a dolog, hogy nem tudja, melyik a cukkini a boltban.
0: Kérek egy segítséget az zöldségestől, hogy megjön, melyik a cukkini. Elmondom, hogy csinálom.
2: Jó.
0: Kikaparom egy kicsit a belsejét.
1: Eddig.
0: Jó? Azt félre rakom. Az oda lerakom. Fogok egy kis darált marhaust.
2: Mi, hogy pedig elhordják?
0: Akkor átcsapok a kezire. Kis marhaus.
2: Igen, oké.
0: Hagyma.
1: Várjál, melyik? Tehát először belerakod a marhaust.
0: Nem. Először bedobom a hagymát.
1: Hagymát. Olaj vagy
0: zsír? Nem, zsíron. Még egy pici szalonnát is teszek hozzá.
2: Honnan van zsírod?
0: Kicsit, tessék.
2: Honnan van zsírod?
0: Hát lekapok innen.
2: Tudok kölcsönödni.
0: Leszerek egy karét.
2: Figyelj, kéne egy kis kolbászt.
0: Bedobom a
1: jó, kiolvasztod a szalonnát, benne hagyod a pörcöt, vagy kiveszed?
0: Miből? Mit?
1: Amiben kiolvasztottad a szalonnát, és szépen ugye megbarnult, szépen ropogósesült a szalonnát.
0: Ez nem, nekem csak az íze kell bele, én azt kikapom.
1: Azt kiveszed.
0: Jól jó, csinálom? Kiveszem. Hagyma, rádobom a darált húst, ilyen fehérre parnítom, már amikor tudod, fehér a hús, tehát ilyen megsül egy kicsit. Tehát mit tudom én
2: élni. Tehát megsütött.
0: Rádobok egy paradicsomszósz, oregano, kis bazsalikom, kis só, kis stb.
2: Én fogom a húst előtte megízesíteni.
0: Hát azt megízesítjük, és jó, bors, oké, meg van ízesítve. Már egyben van a paradicsommal, belerakom a cukkini, visszatöltöm a cukkini be a kis darálékot, olívaolajjal, sóval meglocsolom, sütőbe, és 200 fokon a végén, még az utolsó 5 percre rádobok egy kis sajtot.
1: Ez a fiú, ez tud valami.
0: Na, hoppá! Ki eszik ma töltött cukkinit?
1: Hát te nem.
2: Biztosan nem, de az van, az, hogy elmondtad.
0: Megy ez a sebes a Ferinek.
1: Figyelj, Feri. Most mit kell csinálni?
2: Ekkora füst a problémát.
0: Figyelj, Feri.
1: Az lesz az első. Vettem 10 kiló cukkinit.
0: Vettem 10 kiló padlizsát. Te hülye, ez padlizsát, te majom.
2: És csak annyit szeretném mondani, hogy akármit is kapsz, akár meg lehet, hogy ne tegyél be áfonyát, mert én ezt, erre felültem erre a vonatra egy időben, és szerintem ez nem jó.
0: Jó, de ha kaptok egy fotót.
2: A cukkinitről.
0: A töltött cukinimről.
1: Az a baj, hogy nem csak egy, tehát nem úgy.
0: Ne röfögje már, de alá jó, hogy nem állj színe, basszus. Ne röfög a cukinire, érted? Beleröfögött a töltött cukinire. Két napja ezen vagyok. Napja. Gyerek nagyon szereti.
2: Okay.
0: Ma úgy fog a kis lakmározni, a kis pocaklába ott fog ülni, és azt mondja, apácska, még ilyet apácska.
1: Jó, valami olyan képet, csak egy egyszerű töltött cukini kép nekünk nem adja, mert azt lelophattad az internetről.
0: Nem, meg fogod ismerni, megismered. Megismered, ott lesz mellett az én cukkini.
2: Azt úgy hívják a könyvben, hogy a puccini.
0: Az ott lesz mellett az én lila padlizsánom is, és akkor megismered. Nem, olyan fotó lesz, hogy tartom a tepsit, tudod, és az ablakban még belenagyítasz, ott megy el a volt futár. Te nézd már meg, mi a háttér, és a csáva egy kék dobozzal lépett.
2: Boltbás macsi kipeckölt szája, fog a háttérben. Most hazamehetek, Balázs, hazamehetek? Nem, még a visajt a kaporszósz.
0: Ha belőletek kéne rakni az önbizalmamat össze, hány nagyon sérült lenni.
1: Hány fokon sütöd?
0: Hát ilyeneket azért így fejből nem tudok.
2: 90.
0: 6 órán keresztül 83 fokon. Szobahőmérsékletet. 10 napig szobahőmérsékletet.
2: Nem. Szuvidálás összeérek.
0: Én ezt ilyen érzésre csinálom. Tudod, így ránézek. Tehát ránézek, nem tudom. És amikor már jó, hogy megsült 182, nem tudom, ezt fogalmam is menni kell.
2: A tekintetében fog sülni.
0: A 160 kevésnek tűnik, a 220 soknak tűnik, tehát ezt valójában 180-200 közé kalibrálnám. Oda tenném. 20 perc, fél óra.
1: 20 perc.
0: Körülbelül. Így csinálnám.
1: Jó, és amikor rászopszod a sajtot, ott megemeled a hőmérsékletet, hogy jobban piruljon?
0: Hát ezért ilyen keresztkéréseket én nem
1: hát
0: tudok.
1: Hát te mondtad, hogy akarsz cukinit csinálni. Töltve.
2: Sugok, Balázs, sugok.
0: Miért emelni meg a hőmérsékletet? Beugratós csak kérdez az öreg érted.
1: Többen kérdezik, hogy a fehérre pirítom, vagy fehérre barnítom szakkifejezés, az mit akar?
0: Az, tudod, amikor a marhahús így berakod, az így elkezdi egy kicsit így, vagy a disznó egy kicsit így, hát így megbarnul, vagy kifehéredik, mert ennek vörös a hús színe nyersen. De amikor az úgy kezd jó színű lenni, akkor egy kicsit úgy az úgy kifehéredik. Nem fehéredik ki?
1: Körbe pirítod, nagyon jó, de fehérre
0: más
1: pirítod.
0: Lesz egy kicsit a színe. Jó. És bele a paradicsom, szó, meg vagyunk.
1: Egy-egyerű.
0: Már most csodálkoztok, mi?
2: Hát el vagyok teljesen. Azt érzem, hogy Bár, ha ez megtörténik, akkor bármi megtörténik.
0: Jó.
2: Ki tudja, milyen világ jön.
1: Akik a
0: olyanok vagytok, mint két hitetlen szülő, hát, amikor oda megy a gyerek, hogy én most világgá megyek, és hogy álltok, így néztek rá, viszlát, és aztán húzzák be a szobádba, hülye gyerek.
2: Igen, igen, nem, nem, olyan, úgy érzem magam, kicsit, mint Alice csoda országban, hogy ha ez is megtörténik, akkor mi az, ami nem történhet meg?
0: Jó, oké, ne, rendben, nem.
2: Hát de ezek után mi lesz? Bejön Feri egy bajuszba, megborotválkozva vagy.
0: Na jó, vagy gyerekek, oké. Okay.
1: Nagyon várom a délutánt. Figyelj, most mit kell csinálni?
0: Figyelj, Feri, elakadtam.
2: És amúgy hosszába vágott fel, vagy keresztbe?
0: Kisanyám!
2: Ott vannak az opciók, nézd, odafigyelj!
0: Tényleg engem akarsz beugratni egy cukkini keresztbevágásra?
2: Meg a keresztbe amúgy.
0: Nem, hát szépen félbe vágom hosszába, és még a belsét is visszatöltöm a húsba.
2: Ha megéhezni, ez... tudok egy kis májat vinni.
0: Jó, hozzá egy kis májat.
1: Csomagolj a kolbászból.
3: Annyit tennék hozzá, hogy nem szeretném, hogy arannyal egy árba csináld meg ezt. Mennyibe kerül egy kiló cukkini, úgy mit tippelsz úgy nagyjából? Tehát, hogy ne nagyon verjenek át a zöldségesnél.
0: Most azért, én nem azért mondtam ezt, hogy ma főzni akarok, hogy utána ezért megint...
3: Nem, csak így azért, nem szeretném, hogy bemész. Egy kiló cukkini. Tessék.
0: Hát ahol én veszem, és a karácsonyfa is ott van. Ott egy darab karácsonyfa 30 ezer volt.
2: Nem, Balázs, rosszul indult ez. Hát kimegyek a hátsó kertbe, a konyhakertembe.
3: A
0: boltba.
2: És lecsipem.
0: Igen, kiküldöm Jean. Persze, a hátsó kertembe Jean, persze.
2: Jean, szerintem megérett a cukkinit.
0: Csak a bénák veszik cukkinik, a menők termesztik. Én azt mondom, hogy egy kiló cukkini 600 forint.
3: Mennyi? Egész jó beletalálni, olyan ott a nő, 6-700 körül. Hoppá! Nagyon jó vagy. Hoppá! Jó, csak nem akartam, hogy 7000-ért adják el
0: neked. Még ez nem ment meg ettől. Jön a hülye, árazd át itt a hülye.
1: Még egy nullát mindenhova.
0: Tegyél egy nullát mellé, megjött a hülye. Ennek eladtuk 30000-ért a karácsonyfát, ne törődjél vele. Hát nem jó. Vagyok az a nagy piacra járós, azért azt kell, hogy mondjam. Van nem egy kedvenc zöldségesem, és akkor ott ezeket így beszerzem.
1: Ez fontos, jó, hogy zöld.
0: Éretlen, Anuskám, éretlen. Adja már valami éretlen, hát éretlen cukkinit nem veszünk azért.
3: Nagyobbat vegyél, tehát ne ilyen kis nyomorult kígyóborkányit, amit jobban meg lehet tölteni, ugye masszívabb, ami nagyobb, tehát nem őrült nagyobb, de a kígyóborkánál vastagabb. Jó?
0: Ebből csak baleset lehet, hogy egy nem főző ember egyszer csak rááll egy receptre, hogy megfőzi ezt, csak rosszul sülhet el?
3: Nem, én hiszek benned. Én hiszek benned.
0: Igen? Tehát ez nem tud jó.
1: Vannak szerencsés emberek, de ebben te nem tartozol most ide ebbe a csoportba szerintem.
3: Ugye ez egy nagyon könnyű étel.
0: Persze. Hát ebben
3: megalázol.
0: Hol tudom, hol tud ez elromlani?
1: Kezdjük ott.
2: Ezt mi most nem tudjuk. Akkor ma kiderül.
0: Hol tud ez?
1: Árhol.
2: Daráljon elek meg kis vagyumarhát, kérem, mert a legjobbat szeretném magamnak is a csemetéim.
1: Az a kedvencem a cukkini félbevágásánál, amikor kézbe fogják a cukkinit. Így fogod kezdeni a késsel. Jó, egy sem azt be, hogy hívják, alod jön. Az a szalonna összevágása, egyébként igen, szalonna összevágása, új körmeid benne, utána megfogod a forró serpenyőt, mert megcsúszik a főzőlapodon.
0: Nem, tényleg ennyire hülyének tűnek?
1: Nem, igen, tudjuk, de... hogy az vagy.
0: Komolyan, tehát ez a képről, hogy...
2: Szóval kipakolsz először is a sütőből, kiveszed bele azt a műanyagot, amit akkor adtak, amikor megvettétek.
1: Tehát 15 éve.
2: Van az, tudod, amit benne szok, mint a mosógépben van, ami a dobot fogja, hogy ne forogjon, akkor kiszállítják, tudod. Aztán ez egy kicsavarod
0: minden oldalra. Azt a sütő, abba marhát szuvidáltunk már, érted? Abba már,
2: igen, na, jó, szóval,
0: abba már igen, igen. Sült, már minden volt benne.
2: Igen, és akkor lehúzod a fóliát a legelőre, hogy nehogy ráolvadjon, oké? Okay? Akkor hát is törölheted.
0: Nagyon fontos kérdés, hogy hallgatok, hogy nagyon jól ismernek már, hogy a főzésen melyik pontján szarom össze magam, segítsetek csak. Csak hogy, tehát mikor derül ki, hogy nagyon
2: ezt
0: kicsi a
2: pénisz? Ezt nem
0: hoztam fel.
2: Mikor derül,
0: mikor fogok befosni, és mikor derül ki, hogy mikropéniszem
1: van? Most jön az elején.
0: 10 perce beszélünk valamiről, és még nem fostam össze magam. Ez hihetetlen
2: nálatok. Átjött az üzenetet. Azt megüzented nekem a magad spirituális módján azt, hogy kicsit sokkalod ezeket a megjegyzéseket.
0: A teljesen pénisz, fura, hogy 8 perce nem fostam össze magam egy történetben, ami rólam szól. Na,
1: az a cukkini méreténél fog jönni.
0: Jó. Köszönöm ezt a fajta ritmusváltást, hogy egy napja már nem fostam össze magam semmiben.
2: Nem tudom, ez meddig tud tartani, de most lehet, hogy örülnél ennek, most megint elrontod az egészet. Igen.
0: Lehet, hogy romlott lesz a darált marhahús, nem? Az lehet. És akkor utána viszont megtörténik, hogy...
2: Nézzem, megszálltam. Én egy rendes ember vagyok, soha nem mondanék ilyet, és
0: különben is kigondolná
2: róla, hogy picit köcsöt van. Kigondolná ezt róla.
0: Mindig vagy szepocsod magad.
2: Soha nem is elkedtél úgy, hogy erre utalásokat tegyél, vagy apró péniszed van. Nem gondolom, hogy bárki ezt gondolja rólad. A múltadban nincsenek jelek, amik erre mutatnának.
0: Meglátjátok majd a töltött cukkinimről a képet, és ilyen nyálatok, ilyen nyálcsorgatós emojikat fogtak küldeni. Mm-hmm. Jó?
2: Na, tehát folytatnám. Tehát miután a sütőt alkalmasát tettél a sütés. Ugye, feltekered azt, nem a mély hűtőnek a hűtésszabályozása, hanem felette van.
0: Igen.
2: És akkor szerintem az, hogy én egyből egy krematórium rájtanám.
0: Jó, tehát a 250-re dobjuk
2: igen.
0: be.
2: Igen. Ja. Mert annál nem rosszabb, semmi nem rosszabb érzés, mert akkor elhiszed a főzés feléjéig, hogy sikerülni fog, és utána rontod el. Tehát a legelején el kell égetni. És akkor már tehát nincs akkor érzelmi damage.
1: Akkor már mindegy. Ja. Van kötényed meg kukta sapkád?
0: Hát,
1: nincs bajban.
0: Hát ne, azért ezekkel nem készültem meg, mondom, ennyire nem ástam bele magam a konyhatesszőlőkkel, hogy kökénybe és kukta sapkába áldogáljak, de úgy érzem, hogy én erre ma felkészültem.
1: Mi ez a föltámadás? Mi történt? Mi tört el az életedben? Miért vagy nyomorult?
2: Visszafordították a hormonjait.
0: Megettem valamelyik nem, és azt mondtam, ezt én is meg tudom csinálni. És most ehhez így kedvem támad. Van egy kis időm is ma, úgyhogy ezt én ma megcsinálom.
4: Mára és erre a hét

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint, két termék vásárlásakor az 59 g-os Knorr bolonyai spagetti alap 399 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsonyárú termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
6: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
7: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
8: 70-211-22-11
7: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
10: Carnet for Top Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
11: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több, mint festékbolt. Híd utca 8. Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
12: Hogy miért a From Home? Mert a From Home-ban több mint 20 oktatóval várunk, hogy minél hamarabb autóba, motorra ülj.
13: Mert a From Home-ban lehetőséged van ingyenes konzultációra elméleti felkészülésed során.
12: Mert a From Home-ban korán reggel vagy későn este is tudsz ügyet intézni 3 helyszínen.
13: Mert a From Home-ban akár 3 különböző sebességgel szerezheted meg a jogosítványod.
12: Ha jogsit szeretnél várakozás nélkül, From Home.
13: Részletek fromhome.hu.
14: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árérték arány. Szeglemezes tető, bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
15: A Fokanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fokanalételfutar.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fokanalételfutar.hu.
16: Tastevino Open november 13-án pénteken a Hotel Sopronban. A város egyik legnagyobb borkóstolóján válogatott hazai és nemzetközi borászatok, tematikus programok és ínyenc falatok várnak. Jegyek elővételben a Tastevinóban, a Várkerület 5 szám alatt és a tixa.hu-n. További részletekért keresd a Facebook eseményt.
17: Szereted a könnyű, friss és tápláló fogásokat? Válaszd a Thai Express boljait. Kóstold meg a Phuket bol gránátalmával és ropogós zöldségekkel, vagy a Pattaya bolt mangóval, avokádóval és edamaméval. Válaszd kedvencedet csirkével, tofuval, lazaccal, tonhallal vagy garnélával, akár glutén és laktózmentes opcióban is. Thai Express. Ázsia friss ízei egy tálban. Sopron, Lakner Kristóf utca 25.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most!
0: Rádió
18: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes vasárnap délelőtt mindenkinek. A mikrofonnál Kismerti, és szerintem jelenleg két dolgot várunk nagyon. Az egyik az őszi szünet, mindjárt itt van. A másik pedig a Rádió 1 Top 500. Folyamatosan jöhetnek a voksok. 0620-311-111 a számunk, vagy a top500@radio1.hu e-mail címre. Most

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál Kismárti. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. Purple Disco Machine barátunk, Tino Piontek a folytatásban. Kis színes vele kapcsolatban, hogy bejelentette, hogy jön az új albuma 2027 tavaszán. Kozmotrópia a címe, annyira Purple Disco Machine-es címválasztás, imádom. Annyit lehet előre tudni, hogy az albumot a Purple Disco Machine szülei által hallgatott előadók, például a Pink Floyd, Jean-Michel Jarre, Vangelis vagy a Kraftwerk lemezei inspirálták főleg, illetve hát a jó kis francia, olasz és német diszkózenék. Ez a fantasztikus egyébként Purple Disco Machine-ben, hogy őt aztán tényleg nehéz beskatujázni. Félúton van a mainstream és az underground között, és hát úgy mászkál ki be a két stílusból, meg zenei rétegből, hogy mind a két helyre van kulcsa. Zseni a fickó, nagyon-nagyon szeretem, és őt hozom a folytatásban mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Alex Warren is egy bomba dal a Fever Dream a folytatásban. Gyorsan megnéztem, mert kíváncsi voltam, hogy hanyadik volt a top 500-as listánkon tavaly Alex Warren az Ordinary-vel, az 54. És hogy felkerül-e idén a listára? Hamarosan kiderül.

0: csak igazi mai sláger megy a hétvégi programozáshoz is. Ildi és a kisfia Pepe, egy SMS kaptam Ildi-től, éppen a Zeneháza felé mennek egy ilyen tematikus programra, és azt írta, hogy Pepe nagy kedvence Samfelt. Hát az a jó hírem, hogy beleindítjuk a következő órát. Heart Like Mine jön nem sokára.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Jóri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A
4: Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg, és a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!

0: Eva Max. Rihanna. Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvelés burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben. Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
3: Szalagavató, koszorúcska vagy bál közelek? Irány a Soproni Gentleman's! Választ ki a hozzád illő öltönyt, akár különméretű zakóval és nadrággal. Diákigazolvány felmutatásával az öltönyvásárlás mellé az inget ajándékba adjuk. Gentleman's Sopron, Kőszegi út 5-7. Öltöz fel a nagy napra!
4: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
5: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Ha a probléma a dugulás,
8: a kék-fehér autó a megoldás.
7: Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért.
8: 0630 24 24 024.
9: Hallottad? A Pakó House megnyitotta a soproni hőszivattyú és klímacentrumot a Vándor Sándor utca 7-ben. Gyere be, nézd meg élőben az 5 különböző klímamárka legújabb modelljeit, és próbáld ki őket. Hőszivattyúkból is több modell közül válogathatsz. És ha azt hiszed, hogy tudsz tőlük olyat kérdezni, amivel zavarba hozod őket, hát nem, mert mindenre tudják a választ, ha klímáról vagy hőszivattyúról van szó. Soproni Hőszivattyú és Klímacentrum, Vándor Sándor utca 7.
10: Költözne? Hova? Lignova!
11: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
12: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újraindul a gyors talpaló, a város ismereti sétasorozat havonta változó tematikával, minden hónap harmadik vasárnapján 15 órakor várja mindazokat, akik szeretnék újabb történetekkel, érdekességekkel és különleges nézőpontokkal felfedezni Sopront. 6 millió forintot nyert el egy pályázaton a Fertőhanság Nemzeti Parka vizes élőhelyek rekonstrukciójára. A fejlesztés folyamán a Fertő csatornája mellett található, jelenleg kiszáradt tó, tómeder szigeteit újította meg a Nemzeti Park. Manapközben nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és miközben szól James Arthur dala, folyamatosan jöttek a Rádió egy top 500 voksok. Lizzie ezt írtam. Hello Márti, szeretnék szavazni Offenbach bármelyik dalára, és Fritz Kalkbrenner Back Home, hogyha kettő is lehet. Akár több,

emlékeim szerint egyébként ez a dal szerepelt a tavalyi listánkon is. Bárkire lehet szavazni, Rádió 1-esek az elmúlt 20 évből, kedvenc DJ, kedvenc énekesnő, kedvenc csapat, top500@radio1.hu vagy 0620 311 111.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió E! Folytatódik!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

0: rádió egy csak igazi mai slágermegy, és ilyen klasszikusnak számító darabok is, mint az imént Rihanna és a Diamonds. A dal, amit egyébként Sia, az énekesnő írt pár perc alatt, ha minden igaz. Csörgünk, rádió egy, tessék.
1: Szia, Kevin vagyok, és a top 500-ra szeretnénk szavazni.
0: Szia, Kevin, külföldi számról hívtál.
1: Igen, németből telefonálok, és a top 500-ra szavaznék.
0: Na és kire, mire?
1: Hát a Robin Schulz és a Jasmine Thompson Song Goes Down. As the sun goes down.
0: Oké, okay, Robin Schulz, Jasmine Thompson, te adtuk ezt a voksot is.
1: És a másik dal, ami eszembe jutott, az a Sugar Daddy, amire szavaznék, a Total Big és Accent.
0: Rendben, felírtuk ezt is. Köszönjük szépen, hogy hozzájárultál a listához.
1: Köszönöm szépen, és jó hallgatni titeket, és köszönöm szépen, hogy felvettétek a telefont. Köszönöm.
0: Szia!
1: Szia!
0: Ray Dalton dalát készítettem most be, Blood Running, a hétvégi bekuckózáshoz szól.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. David Guetta dalát indítom, jelenleg ő a világ legjobb DJ-je. A héten kijött DJ meg Top 100 szerint legalábbis mindenképpen, ez ugye közönség szavazatok alapján jött össze idén is. Tavaly is ő húzta be, idén is a Guetta a győztes. Tavaly előtt a Top 500-as listánkat is megnyerte. Ez most a Never Going Home.

0: Mi vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagyslágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
7: Szavazzon!

0: Diva Max. Rihanna. Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más. Valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a Rádió Egyen. Rádió Egyen. I'm good, yeah, I'm feeling alright. Októberben újra Rádió Egy Top 500 az önök kérései alapján. A Fox Post applikációja támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édes burgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
5: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
4: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
6: A harc, hát legyen harc!
4: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
7: Bogytán az időt.
4: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
8: Ha az egészségéről van szó, az idő nem lehet akadály. A Soproni Triton Life Aqua Medical Centerben MR-s ultrahang vizsgálatokkal, valamint széleskörű szakrendelésekkel várjuk. Korszerű diagnosztika, tapasztalt szakorvosok, gyors időpontok. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center, Sopron Alpha Park. www.imedica.hu.
9: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
10: 70-211-22-11.
9: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
11: Dastevino Open november 13-án pénteken a Hotel Sopronban. A város egyik legnagyobb borkóstolóján válogatott hazai és nemzetközi borászatok, tematikus programok és ingyenc falatok várnak. Jegyek elővételben a Dastevinóban, a várkerület 5 szám alatt és a tixa.hu-n. További részletekért keresd a Facebook eseményt.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Egy! Indul a Rádió Egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel Mixben. Mixben. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió
0: Egy! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista.

Nagyon szuper vasárnap délután, hello mindenkinek, ez már a Daily Mix, itt a 94.1 Rádió 1-en, a stúdióban pedig innentől a Schubert Krisztián. A tracklistában pedig csak is az igazi mai slágerek, méghozzá Mix formájában. Taylor Swift-tel megyünk most tovább, közben pedig, ha lenne info, akkor üzenjük meg az SMS és Viber 23 111 111.

0: Ez a DLMX, itt a 94.1 Rádió Egyen. Programajánlóval folytatjuk, visszatér a Random Trip méghozzá, többek között Lávas Vikivel és Cséri Zoltánnal 16-án, a helyszín pedig a Búgócsiga. Erről minden további infót megtalálunk a webben. Ha mennénk, jó bulit!
1: A programajánló támogató

0: Ez volt a Daily Mixit, a 94.1 Rádió 1-en. Most zárjuk az órát, úgyhogy libbenek én is, viszont mindenképpen érdemes maradni, ugyanis startol az agóra rengeteg infóval és persze az igazi mai slágerekkel. Úgyhogy aki teheti, tartson velünk a folytatásban is, én pedig legközelebb a jövő héten jövök. Találkozunk majd akkor is. Ciao, ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Az ősz hízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, őz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
4: Újdonság a Georgie's Tendersben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet a saját ízlésed szerint. Válasz zöldségkrémlevest vagy húslevest, és az ötféle főétel és kétféle köret közül. Georgie's menü, ahogy te szereted. Mindössze 2990 forint. Várunk a Georgie's Tendersben. Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
1: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió 1!
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: Rádió
2: 1! A műsor támogatója a Pakó House, a hőszivattyú specialista. Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
5: Köszöntöm a hallgatókat, 2026. október 11-én vasárnap 13 órakor ez az Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja, a mikrofonnál Lakosi Gabriella. Nézzük, hogy miről lesz szó a mai műsorban. Molnár Ákost, a Soproni Borvidék hegyközségének elnökét kérdeztük a szüretről.
6: A klímaváltozás egyértelmű jeleit tapasztalhatjuk az elmúlt években, és ebben az évben még különlegesen előre jött a szüret.
5: A Design Week Sopron főszervezője Kész Judit lesz a vendégünk.
7: Az alapkoncepció az az, hogy igazából megmutathassuk azokat a dizájnereket, tervezőket, akik nap mint nap közöttünk élnek, alkotnak, illetve a tárgyai akár körülvesznek bennünket.
5: Továbbá szó lesz egy soproni fotósról, a jövő heti gyors tarpaló programról és a madárgyűrűzésről is. Ez az Agora, jó rádiózás Sopron!

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Hamarosan befejeződik a szüret a Soproni Borvidéken. A témában vendégünk Molnár Ákos, a Soproni Borvidék hegykösségének elnöke.
2: A klímaváltozás egyértelmű jeleit tapasztalhatjuk az elmúlt években, és ebben az évben még különlegesen előre jött a szüret. Tulajdonképpen el lehet mondani, hogy az elmúlt 30-40 évben pont egy hónappal jött előbbre a szüreti időszak, mint azt megszoktuk. Ez ugye azt jelenti, hogy a szüreti munkák nagyjából befejeződtek a Borvidéken. Egy-két késő szüretelésre szánt szőlőtétel van még kint az ültetvényekbe, de tulajdonképpen a Borvidék nagy részén a betakarítás megtörtént.
3: Ennek örülnek egyébként a gazdák?
2: Olyan szinten ez nagy kihívást jelent, hogy nem csak előbbre jött a szüreti időpont, hanem összeérnek a fajták. Tehát az a pincetechnológiai folyamat, hogy egyik fajtát a másik után szüreteljük és hagyjuk kierjedni, ez lényegesen lecsökkent, összecsúszott, és ez nagy kihívást jelent a borászok számára, hiszen egyszerre több tételt kell kezelniük, erjeszteniük a pincébe és feldolgozniuk.
3: Milyen lesz az idei soproni bor?
2: Az idei soproni bor jó lesz, ez egy alapvetés. A mennyiségekkel vannak problémáink, bár országos tekintetben Sopron most nem végzett olyan rossz helyen, de az a száraz, forró nyár az a termés mennyiségében sajnos megmutatkozott. Különösen a fiatal ültetvények, akiknek még nem olyan mélyen van a gyökérzetük, sínylették meg ezt a rettentően forró és száraz időjárást. A termés mennyiségek tekintetében még részadataink vannak, csak az országos középmezőnybe foglalunk helyet. Ami még nagy probléma, hogy a szárazság miatt a bogyók picik voltak, a légkihozatal alacsony volt, tehát tulajdonképpen nem csak a termés kilogramra számított mennyisége volt kicsi, hanem az abból kinyerhető lé is. Viszont azt elmondhatom, hogy ilyen szempontból ez az időjárás a minőségnek jót tett, tehát a soproni bor rajongói bizton számíthatnak arra, hogy jó minőségű borokat fognak tudni a következő évben is kóstolni.
3: Hogyha fajtákra vetítjük le, és az időjárás mint tényezőt hozzáveszünk, akkor ez a nagyon száraz, nagyon szokatlanul forró, meleg nyári időjárás, ez mennyiben befolyásolta például a jellegzetes soproni fajtákat?
2: Az általában elmondható, hogy egy ilyen száraz, forró nyár az általában a későbbi szüretelési fajtákban mutat nagyobb negatív eltérést a termés mennyiségének tekintetében. El lehet mondani, hogy a korai fajtáknál kisebb volt a termés kiesés, a későbbi fajtáknál pedig nagyobb volt a termés kiesése.
3: És minőség tekintetében, például egy kék frankosra milyen hatással volt ez a nagy
2: meleg? A vörösborszőlő fajtáknak az ilyen meleg száraz idő egyébként jót tesz minőség tekintetében. A borászati kihívás az általában ilyenkor a fehér borszőlő fajtáknál jelentkezik, hiszen olyan polifenolok jelennek meg a szőlőben, a szőlő bogyójában, amelyek, hogyha nem nincs megfelelő borászati kezelés, akkor negatívan tudják befolyásolni a bor minőségét.

0: Az ország többi részén sajnos katasztrofális helyzetet okozott. A klímaváltozásnak ez is egyébként egy velejárója, hogy a késő tavaszi fagyok gyakorisága és mértéke egyre nagyobb. Az alföldi termőtájon bizony 50%-ot meghaladó fagykár volt. Ezután érkeztünk ebbe a egyébként sem csapadék tartalékkal erős tavasz után egy forró nyárba. Azért azt el kell mondani, és igazat adok neked, hogy a szőlő alapvetőleg egy szárazságtűrő növény. Tehát, hogyha júliusban, augusztusban végignéztünk ezen a szinte mediterrán képet mutató tájon, akkor egyetlen zöld növényi kultúrát láthattunk, az a szőlő. De azt azért el kell mondani, hogy az új telepítések, a fiatal ültetvények, pontosan azért, mert még sekély a gyökérzetük, jobban megszenvedik sajnos ezt a száraz időszakot. Az idősebb ültetvények tekintetében ez kevesebb problémát jelent. És akkor ugye ott vannak a növényvédelmi problémák, bizonyos szempontból egy könnyű növényvédelmi évünk volt, hiszen ez a száraz, meleg idő, ez a gombabetegségeknek nem kedvezett, így sokkal kevesebb növényvédelmi fordulóval tudtuk megvédeni a növényeinket, de sajnos egy másik károsító továbbra is jelen van a borvidéken, és komoly károkat, pusztítást okoz.
1: Akkor térjünk is át erre a bizonyos kártevőre, hiszen ha már soproni borvidékről van szó, és szüretről, akkor most már sajnos évek óta ezzel együtt beszélnünk kell erről a bizonyos szőlő aranyszínű sárgasága elnevezésű betegségről, ami idén is rendkívül módon pusztított, nem csak itt, hanem az ország valamennyi borvidékén. Mi a helyzet most ezzel itt Sopronban?
0: Sopron a súlyosabban érintett területek közé tartozik sajnos, hogyha valaki most végig biciklizik, vagy végig gyalogol a borvidéken, akkor az asztalon látható színű hajtások tömkelegével találkozik, ami jelen állapotában sajnos nem az ősz jele, hanem a betegségnek egy jellegzetes tünete. Azt kell mondanom, hogy a helyzet a borvidék egyes részein tragikus, tehát tulajdonképpen a virágvölgyi jánostelepi rész az szinte elesett ebben a harcban. A szemlecsoportok, akiket a termelők bevonásával a hatóság irányít és a hegyközség szervez, folyamatosan végzik a munkájukat. Sajnos ez egy szerencsétlen egybeesés, hiszen a jellegzetes tünetek általában a szüret időszakában jelentkeznek, és akkor ugye az erőforrásokra tekintettel sajnos a szüretre, vagy hála Isten a szüretre kell koncentrálnunk, de ezek a szemlék folyamatosan zajlanak heti egy-két alkalommal a borvidéken, a megyei növényvédelmi hivatal, kormányhivatal vezetésével, és hát szomorú részadataim vannak, több mint 100 hektárt vizsgáltak eddig a szemlecsoportok végig, és 45 hektár tekintetében teljes kivágásra fog kerülni az ellenőrzött ültetvények egy része. Én azt prognosztizálom, ami egy nagyon szomorú szám lesz, adja Isten, hogy ne legyen igazam, de én 100 hektár fölé becsülöm azt a területet, ami teljes kivágásba kell, hogy kényszerkivágásba kell, hogy részesüljön az idei évben.
1: Molnár Ákosnak nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál nálunk.
0: Köszönöm szépen.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Nyitott szemmel a 94.1 Rádió egy közéleti műsorában most egy aktualitással folytatjuk. Ma kezdődik a Soproni Design Week. A programokról Kész Judit főszervezővel beszélget Szetin Zoltán.
2: Az alapkoncepció az az, hogy igazából megmutathassuk azokat a dizájnereket, tervezőket, akik nap mint nap közöttünk élnek, alkotnak, illetve a tárgyai akár körülvesznek bennünket.
3: Ezt különböző programokon keresztül szeretnétek a látogatók elé tárni. Az első ilyen már most vasárnap lesz. Mesélj erről.
2: Vasárnap nyitjuk valóban a kiállítást. 5 órakor várunk mindenkit erre sok szeretettel, már csak azért is, mert elég rendhagyó módon terveztük ezt megnyitni. Egy kerekasztal beszélgetéssel invitáljuk a tervezőket, akik magukról mesélnek, kedvenc tárgyaikról mesélnek, illetve arról a vízióról, világról, amiben ők élnek, terveznek és mozognak.
3: A kiállítás majd a Liszt Központ Munkácsi termében lehet megtekinteni, ugye a megnyitó 17 órakor kezdődik. Milyen tárgyakat állítanak ki?
2: Bútorokat, ékszereket, ruhákat, szörméket, szőnyegeket, moketteket, konyhát, tehát most egy olyan teljes spektrumot sikerült felölelnünk az idén, ami azt gondolom, hogy tényleg minden életterünket megmutatja.
3: És ugye az építészet is kiemelt helyet kap majd ebben a kiállításban is. Hogyan?
2: Két apropója is van ennek. Elkészült az idei évben a Soproni Egyetemnek az úgynevezett F épületének a rekonstrukciója, és ezt az Archidók Józsa Dávid vezető tervezőnek a munkája, ami megvalósult. És Dávid amúgy is, én azt gondolom, hogy nagyon sok épülettel jelen van Sopronban, és azt gondoltuk, hogy megmutatjuk mindezeket az épületeket, amik között nap mint nap járunk, tehát egyik részről őt mutatnánk meg. A másik rész az pedig a modellártnak a megjelenése a makettaival. Ozani Pál szintén itt végzett a Soproni Egyetemnek a belsőépítész karán, és én azt gondolom, hogy mindazzal, amit ő a modellezés területén elért a szakmában, ez egy óriási dolog. Világszerte találkozhatunk az ő makettjeival, ott mutatnánk meg, és a harmadik pillérünk pedig egy csodálatos konyhabútor lesz, ami Soprontól nem messze készül, immár 30 éve családi vállalkozás. Itt tervezik, itt készítik, itt gyártják őket, úgyhogy tényleg mindenkit invitálunk erre a sarokra is.
3: Józsa Dávid neve elhangzott már, hogy kiállítóként részt vesz ezen a programon, de nem csak itt találkozhatnak vele majd az érdeklődők, hanem egy bemutatón is.
2: Így van, az egyetemen a TET helyszínén várunk mindenkit. Október 15-én lesz ez egy pénteki nap, amikor egy séta keretével Dávid elmondja nekünk, hogy ő hogy gondolkodott erről az épületről, mit látott, különleges helyszínen vagyunk, hogy az egyetemnek a botanikus kertjének a kellős közepén, és mi volt az a gondolat, amit ő ebbe az épületbe belelátott és meg is valósított.
3: Menjünk tovább, évfordulókhoz kötődik a Design Week több programja is, a következő Liszt Ferenchez. Milyen módon?
2: Liszt Ferencnek ünnepeljük idén születésének a 215. évfordulóját, halálának a 140. évfordulóját, és van egy ridingunk itt a közelben, ami tényleg egy fél órás távolságra van Soprontól, ahol a Liszt Centrum is 20 éve jött létre, és ezért mi arra gondoltunk, hogy valóban valósítsunk már meg egy régiós együttműködést és együtt gondolkodást ezen a területen, hiszen Liszt Ferenc személye is pontosan erről szól már, hogyha visszamegyünk kicsit az időben. Ezért mi terveztünk és alkotunk egy olyan sétát, ami itt kezdődik Sopronba, a Turinformnak az irodájánál kezdődik, egy fél órás rövid történetmesélés követően, utána elindulunk ridingba, ahol megmutatjuk ott a kultúrcentrumot, és ott meghallgatjuk azokat a történetek, amik oda kapcsolódnak.
3: Lesz majd még egy program, egy épületbejárás, a 100 éves elitmozi épületét is meglátogathatják majd az érdeklődők, viszont még a Design Week zárásaként lesz egy pop-up vásár. Nem is tudom, mit jelent ez a szó, elmondod?
2: Persze, ez egy nagyon különleges alkalom, amikor itt lesznek a tervezők velünk, nem csak a megnyitó alkalmával és nem csak a kiállítás alatt. Itt személyesen tőlük vásárolhatjuk meg ezeket a kiállított tárgyakat, vagy akár olyan dolgokat, amiket nem állítottak ki, de szerepel azok között, a design termékek között, amiket ők terveznek és elkészítenek. Szóval én mindenkit invitálok erre a vasárnapi napra, hogy 10 óra és 6 óra között jöjjön el ide a Munkácsi terembe, és ha akár kinézett valamit a kiállítás alatt, ami megtetszett, akkor azt haza is viheti, vagy ha van egy olyan konkrét elképzelése, amit a tervezővel szeretne együtt közösen megvalósítani, akkor tökéletes alkalom erre.
3: Hozzá kell tennem, hogy a programok ingyenesen látogathatók, és további információk pedig a Design Week Sopron weboldalán tekinthetők meg erről, tehát a kezdés az majd október 11-én 17 órakor lesz itt a Munkácsi teremben. Judit, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk, és ajánlottad a programokat.
2: Nagyon szépen köszönjük a meghívást.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A Soproni Nyugdíjas Egyetemen tartott előadást Eszter Horváth, a National Geographic felfedezője és a Nikon nagykövete a világ sarkvidékein végzett munkájáról, a kutatók mindennapjairól és saját pályájáról is mesélt.
2: Egy nagyon jó munkáján volt Bécsben, és tényleg én úgy láttam, hogy egy autópálya karrier van előttem, ami a karrierem száguld előre, illetve felfelé. Viszont mindezek mellett azt is éreztem, hogy ez engem nem tölt ki teljesen, és hogy nagyon jó volt, és hogy jó volt ott dolgozni, de azt éreztem, hogy ez a szívemet nem tölti ki. És én 25 éves voltam, amikor az első fényképezőgépemet ajándékban megkaptam, és én akkor éreztem nagyon erősen magam, hogy fotográfus szeretnék lenni. És ez az élet, hogy közgazdászként dolgozni Bécsben egy nagyon sikeres karrierrel, illetve az álom és a vágy az, hogy én National Geographic fotográfus szerettem volna lenni, New York Times-nak dolgozni, és ez az álom, hogy hosszú történeteken, hónapokon keresztül dolgozzak különböző országokban, a világban, a világszerte. Ez annyira erős volt bennem, hogy én 32 évesen kiköltöztem New Yorkba, hátrahagytam a bécsi munkámat, a bécsi életemet, szó szerint dobozokba pakoltam, anyuékhoz hazahoztam Sopronba, és két bőröndel kiköltöztem New Yorkba, ahol az International Center of Photography-ba tanultam fotográfiát.
3: És onnan pedig mentél tovább az álmaid szerint, az álmaid hívása felé. Nem hiszem, hogy nagyon sok olyan gyerek van, aki mondjuk a sarkvidékre vágyik. Ez nálad hogyan alakult ki, hiszen azért itt Magyarországon kislányként nem tapasztalhattad meg azt, hogy milyen lehet ez a fajta hideg.
2: Én emlékszem, hogy kislányként minden héten, azt hiszem, hogy csütörtökön volt a delta, ha jól emlékszem, minden egyes alkalommal a deltát néztem, mert a deltának a fő címe az úgy kezdődött, hogy férfiak masíroztak a hóviharba az Antarktiszon, és ez olyan annyira elvarázsolt, hogy gyerekként is mindig elképzeltem, hogy én ugyanezt a hóvihart szeretném az arcomon érezni, ugyanígy szeretnék szenvedni, de hát ez egy teljesen elképzelhetetlen dolog volt. Illetve arra is emlékszem, hogy a házunkból láttam a soproni hegyeket, a lővereket, és anyut mindig kérdeztem, hogy mi van a hegyeken túl, és mondta anyu, hogy hát ugyanolyan hegyek, folytatódnak a hegyek, és én mindig elképzeltem, hogy nem, ott biztos, hogy a tenger van, és hogy én majd egyszer, amikor a felnövök, akkor az összes hegyet megmászom, hogy bebizonyítsam, hogy ott a tenger van, és gyerekként bennem volt ez az óriási elvágyódás azért, hogy felfedezzem a világot, és ez, amikor miután kiköltöztem Amerikába, rá két évre megtörtént, mert egy amerikai magazintól kaptam egy megbízást az északi sarkra.
3: Akkor azt lehet mondani, hogy ez a szerelem azóta kitart az életedben?
2: Ez a szerelem azóta kitart az életemben, ez 2015-ben volt az első expedíció, és én azóta 29 tudományos expedíciót dokumentáltam az Artiszon és az Antarktiszon.
3: Mindig valami újba vágsz bele ezen a téren, mindig valamilyen új oldaladat mutatod meg. Mi volt a legutolsó egy-két évnek az olyan történése, ami kiemelkedően fontos volt a te pályád során?
2: Talán itt kettőt emelnék ki, az egyik a tavaly decemberben dokumentáltam egy olyan expedíciót, amivel vitorlás hajóval mentünk el az Antarktiszra. Ez egy nem jégtörő hajó volt, egy úgymond sima vitorlás, ami egész eddig csak a Karibik-szigetek körül utazott, és a hajó nem is volt felszerelve az antarktiszi időjárással körülményekre, viszont azért volt szükségünk erre a hajóra, mert egy olyan területre mentünk, ami nincsen feltérképezve, tehát tengeri térképeken nincsen megjelölve az, hogy milyen mélységű volt a tenger, és ezért kellett egy nagyon agilis hajó, hogy eljussunk olyan területre, ahol nagyon kevesen jártak eddig, és a missziója az expedíciónak az volt, hogy ahova mentünk, Danger Islands-nak hívják ezt a területet, ott 2 millió Adélie pingvin él, ez a legnagyobb Adélie pingvin kolónia a világon, és a kutatók most azon dolgoznak, hogy ez a kolónia védelem alá kerüljön. A szigetek, amin élnek, ez egy 7 darab szigetből álló szigetcsoport, az már védelem alatt áll, de a következő lépés az, hogy a körülötte lévő vizek is védelem alá kerüljenek ott, ahova ők járnak táplálkozni. Ez az egyik, a másik pedig folyamatosan azon gondolkozom, hogy mik azok az új dolgok, amikkel foglalkozni tudok, mi az a következő lépés, amit a munkámban meg tudok csinálni, és egy óriási álmom volt filmet forgatni, és kaptam egy díjat a National Geographic-tól, ez úgy hívják a National Geographic Wayfinder Award, és ennek a díjnak a segítségével meg tudtam valósítani a következő álmomat, az, hogy egy rövid dokumentumfilmet, mint rendezőként le tudtam forgatni a sarkvidéki éjszakába, januárba, Spitzbergákon. A film az elkészült, és most indítottam el a filmet a Nemzetközi Fesztivál bemutatásokon.
3: És kíváncsi lennék, hogy ezt valamikor mi meg tudjuk nézni, vagy valahogyan, hogyan nyílik rá egyáltalán lehetőség?
2: Nagy örömmel hoznám el a filmet Sopronba jövőre, miután már megtörtént ez a fesztivál, benevezések, díjazások, megjelenések. Még nincsen rá erre konkrét gondolat, hogy ezt hol lehetne megtenni, de nagy örömmel hoznám el Sopronba.
3: Amikor te egy expedíción vagy, és azért egymás után folynak valahol a hasonló munkanapok, akkor hogy érzékeled az időt? Lassan telik, gyorsan telik? Tehát hogy éled meg az idő múlását?
2: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem is gondolkoztam ezen még ennyire konkrétan, de ami nagyon gyorsan tapasztalok minden egyes úton, hogy elveszítem a napokat. Tehát pár nap múlása után már nem tudom, hogy milyen nap van, ugyanis minden nap dolgozunk, tehát nincs hétvégénk, vagy szombat-vasárnapunk, minden nap ugyanaz. És szinte talán egy ilyen 5-6 nap eltelte után már nem tudom, hogy milyen nap van. És vagy a sarkvidéki éjszakába dolgozok, vagy a teljes napsütés, tehát a teljes fénybe, 24 órás fénybe, és ezáltal a napközben is elveszítem az időérzéket. Tehát amikor a sarkvidéki éjszakában dolgozom, nagyon sokszor előfordul, hogy délután 2-kor azt hiszem, hogy most már le kell feküdni, és amikor a 24 órás teljes napban dolgozom, akkor pedig még éjfélkor sem érzem azt, hogy álmos vagyok, akkor még mindig azon gondolkozom, hogy most még mit tudok csinálni.
3: Gratulálok a sikeres pályához, köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba.
2: Köszönöm.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Újra indul a soproni gyors talpaló. A város ismereti sít a sorozat havonta változó tematikával várja mindazokat, akik szeretnék újabb történetekkel, érdekességekkel és különleges nézőpontokkal felfedezni Sopront. Szekeres Kriszta, a Soproni Város Szépítő Egyesület tagja a vendégünk.
2: 2018. szeptemberében indult ez a városjáró sétasorozat, annak idején itt a Prokultúra Kebelén belül, én magam is itt dolgoztam, és akkor találtuk ki ezt a sorozatot. Akkor az volt a célja, hogy az újkori, legújabb kori soproniakat, akik úgy messzibbről ide költöztek a városba, és még nem sok mindent tudnak Sopronról, őket próbáljuk meg egy kicsit jobban beavatni ennek a városnak a kincseibe, titkaiba, hiszen azt hisszük, valljuk, és ez a városszépítőknek is egy fontos gondolata vagy küldetése, hogy ahhoz, hogy jobban szeressük azt a várost, vagy azt a helyet, ahol élünk, ahhoz az feltétlenül fontos, hogy meg is ismerjük azt. Ehhez talán az egyik legjobb forma az, hogy két lábon sétálva, a szemünket ide-oda tekingetve, jó kis kellemes történeteket hallgatva megtudunk ezt azt a városról. Na, szóval így indult 2018-ban, és aztán 5 ilyen évad, kvázi tanév le is futott itt a Prokultúrában annak idején. Aztán ez a sorozat most így elcsendesedett, és a városszépítők csiklandoztak meg azzal, hogy hát nagyon jó lenne, mert hogy az emberek ezt nagyon szerették, és próbáljuk meg újra, és akkor a városszépítőkkel közösen, és akkor végül is megszületett a megállapodás a Városszépítő Egyesület és a Prokultúra Sopron között, hogy akkor közös kezdeményezéssel, közös szervezésben újraindul most ez a sorozat 2026. októberében, és ebbe a sorozatba akkor a Városszépítő Egyesület hozzáteszi mindazt a tudást, azokat az aktív tagjait, akik segítik a munkájukat, és ilyen szempontból talán még lokálpatriótább tud lenni ez a sorozat, mint ahogy volt ez annak idején az előző 5 évadban. Úgyhogy most így egy pár év szünet után elindul a 6. évad.
3: Az évad első sétája pedig jövő vasárnap lesz, vasárnap délután. Milyen tematikával?
2: Az első sétát október 18-án vasárnap délután 3 órakor indítjuk innen a Liszt teraszról. Azért mondom, hogy innen a Liszt teraszról, mert tulajdonképpen mindig is a Liszt teraszról indultak ezek a séták. Ez egy fontos találkozási pont, és hát rögtön itt van Ágoston Ernő domborműve, ugye a Liszt központ homlokzatán, aki egy nagyszerű ember volt, és gyakorlatilag a soproni festőknek, képzőművészeknek, szobrászoknak a generációit bocsátotta ki a keze alól. De hát a Magyar Festészet napja is október 18-án van, úgyhogy kézen fekvő volt a téma, hogy a soproni festők nyomába eredünk. Volt már hasonló jellegű sétánk, de ígérem, hogy most olyan helyekre megyünk, ahol eddig még nem voltunk, amit eddig még nem láttunk, és hogy olyan dolgokkal is megismerkedhetünk, amiket azt gondolom, hogy még a törzsgyökeres soproniak sem nagyon tudnak. Én nem szeretnék többet bővebben elárulni, hogy hol mindenhol fordulunk meg, csak annyit, hogy azért sokakkal megismerkedhetnek majd a séta során azok, akik velünk tartanak, és ugye úgy mondjuk, hogy a gyors talpalóra lehet jönni 4 lábúakkal és 4 kerekűekkel is, tehát babakocsival is, és kis kedves 4 lábú jószágokkal is érkezhetnek a sétálók, nem fogunk olyan értelemben beltéri helyeken hosszan tartózkodni, hogy ez nehézséget okozna, és a séták azok körülbelül 1,5 órásak, és bizony esőben is megyünk, esernyő alatt is lehet sétálni, ez már bebizonyosodott, szóval minden hónap 3. vasárnapján gyors talpaló néven újra indul ez a városjáró sétasorozat itt a soproni belvárosban, vagy majd talán egyszer nem csak a belvárosban. Összeraktunk most egy tanévnyi tematikát, tehát májusig tulajdonképpen készen vagyunk, de azért is nem publikáljuk ezt előre, hogy milyen témákkal készülünk, mert azt gondoljuk, hogy lehet, hogy még a velünk sétálók is inspirálnak bennünket, adnak újabb ötleteket, vagy felmerül valami olyan aktuális történet, ami miatt érdemes egy témát jobban körüljárnunk, vagy körbesétálnunk. Úgyhogy én azt arra biztatok mindenkit, hogy ha van kedve, akkor minden hónap 3. vasárnapján délután 3-kor keressen bennünket itt a Liszt teraszon, de aztán hamarosan indulunk is, úgyhogy aztán akkor velünk tarthatnak ezeken a sétákon.
3: A séták mellé egy pontgyűjtő füzetet is kapnak a résztvevők, hogyha összegyűjtik az összes sétán, vagy a lehető legtöbb sétán a pontokat, akkor pedig apró ajándékokat is. Még egy kérdésem maradt, hogy kell-e jelentkezni, esetleg előzetesen regisztrálni?
2: Nem kell jelentkezni, jó szívvel el kell jönni, vagy el lehet jönni. Nem, nincsen regisztráció sem, aki el tud jönni, jelen van, érdekli, annak örülünk, annyian megyünk, ahányan vagyunk, úgyhogy semmi kötöttség nincs ebben a történetben. Azt reméljük, hogy pont ez a vasárnap délután 3 óra az, amikor talán már a háziasszonyok a mosogatást is befejezték, cipőt is tudnak venni, magassarkú cipőt azért ne hozzanak, mert a belvárosban az nem olyan kényelmes, szóval, hogy cipőt is tudnak húzni, sapkát is tudnak venni, hogyha hűvösebb van, és akkor találkozunk itt 3-kor a Liszt teraszon.
3: Október 18-a, tehát az időpont a Liszt központ előtti téren lesz a találkozó. Kriszta, köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és sok sikert.
2: Köszönöm szépen.

0: Agóra, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: Javában tart az őszi madárvonulás a Fertőhanság Nemzeti Park területén. A szakemberek folyamatosan végzik a madárgyűrűzést. Mexikó pusztán ilyenkor a leggyakrabban foltos nádi posszáták akadnak a hálókba, amelyek hamarosan megkezdik útjukat a Szaharától délre fekvő telelőhelyei felé. Erről mesél Hadarics Tibor zoológus.
2: Az őszi időszakban azért érdemes, mindig érdemes persze madarakat gyűrűzni, de vannak olyan időszakok, amikor viszonylag kevés madarat lehet fogni. Ugye itt ezen a helyen, ez az úgynevezett Cespont Mexikó pusztán, ez a költési időszakban protokoll szerint szoktunk gyűrűzni, ez ilyen 10 naponta egy-egy gyűrűzési nap, de olyankor ugye javarészt ez a költő madarakra vonatkozik, és ez is nagyon sok éve megy már. De fenn szoktuk hagyni a hálókat így őszig, október végéig, november elejéig, mert az őszi vonulás során rengeteg madarat lehet fogni. Vannak gyűrűzőtáborok, ahol 20-30-40 háló is van. Itt mi összesen 5 hálóval dolgozunk, ezek egy vonalban vannak, és rengeteg madarat szoktunk fogni. Természetesen ez az időjárástól is függ, meg a vonulási hullámoktól. Foltos nádi posszát a szárnya az hegyes, hegyesebb, ami azt jelenti, hogy a külső evezők hosszabbak, meg az egész szárny is hosszabb. A sitkének viszont kifejezetten kerek szárnya van, ami azt jelenti, hogy a külső kézevezők azok rövidebbek, lekerekítettebbek. Ez általában mindig jellemző a közel, vagy hát nem messze vonuló madaraknak elég a kis lekerekített szárny, amivel elkepesztenek valahogy itt a közelbe, a Mediterráneumba. Nyilván az ő szemszögükből azért az sincs közel, de ahhoz, hogy Afrikába a Szaharán túl elrepüljön, ahhoz azért jobb repülőképességgel kell rendelkezni, ahhoz pedig a hegyes szárnyak a megfelelő. Gondoljunk csak a fecskékre, akik nagyon jó repülők és mennek messze Afrikába, ugye milyen hegyes szárnyuk van.

0: Agora, a 94.1 Rádió egy közéleti magazinja.
1: A következő percekben összefoglaljuk, milyen fontos események történtek a közelmúltban Sopronban és környékén. Mammográfiás szűrőnapokat szervez a Soproni Gyógyközpont. Október 16-án, október 19 és 21 között, illetve október 30-án várják azokat a 45-65 év közötti hölgyeket, akiknek az elmúlt két évben nem volt ilyen vizsgálatuk, mondta a rádiónknak Bodrogi Gabriella, a Soproni Gyógyközpont osztályvezető helyettese.
2: A szűrésnél alapvető, hogy két orvos egymástól függetlenül nézi meg a felvételeket, és hogyha bármi olyan eltérést találunk, ami vagy nem volt ott az előző felvételen, vagy hogyha először van a hölgy, akkor esetleg további vizsgálatra van szükség, akkor telefonon vagy levélben, ha telefonon nem érjük el a hölgyet, akkor utolérjük és visszahívjuk kiegészítő vizsgálatokra. A vizsgálat azért jó, mert a daganatoknak, az emlő daganatoknak a nagyon korai felfedezését teszi lehetővé, sokkal korábbi időpontban, mint ahogy azt tapintjuk, vagy mint ahogy azt bármi más módon észre lehet venni.
1: Nőtt a lakáskereslet Győr-Moson-Sopronban az ingatlan.com friss adatai szerint a megyében 6,5%-kal több telefonos érdeklődés érkezett szeptemberben, mint az azt megelőző hónapban. Balogh László elemző szerint a következő időszakban a kínálat egyre nagyobb lesz, mivel a meghirdetett ingatlanokat a vevők már nem szívják fel olyan tempóban a piacról, mint korábban. Hozzátette, a jelenlegi helyzetet azok az eladók fogják tudni meglovagolni, akik reális áron hirdetik meg eladásra az ingatlanokat. 6 millió forintot nyert el egy pályázaton a Fertőhanság Nemzeti Park a vizes élőhelyek rekonstrukciójára. A fejlesztés folyamán a Fertő csatornája mellett található, jelenleg kiszáradt tó-tómeder szigeteit újította meg a Nemzeti Park. Pellinger Attila osztályvezető rádiónknak elmondta, hogy az itt fészkelő madarak biztonságosabban élhetnek a területen.
3: Nagyon sok vizes terület már egyszerűen megszűnt vizes területi lenni, valószínűleg csak átmenetileg, és időről időre megjelenik majd a víz, hogyha elkezd esni az eső, de folyóvizek, árkok száradtak ki, tavak tűntek el, és helyettük ez a száraz pusztaság maradt. A lehetőségünk megvan arra, hogy az ősz folyamán, amikor az összes munkálat befejeződött, ide vizet engedjünk, legalábbis addig, amíg a Fertő vízszintje megvan, illetve a lehulló csapadéknak minden cseppjét megpróbáljuk megtartani.
1: Rangos irodalmi elismerésben részesült Rakovszky Zsuzsa, a kiváló soproni költő, író és műfordító a debreceni Csokonai Nemzeti Színházban vehette át a Szabó Magda díjat. Az elismerést minden évben olyan művészeknek adják át, akik munkásságukkal sokat tettek Szabó Magda munkásságának életben tartásáért. A hagyományteremtő szándékkal alapított díjat minden évben egy író, valamint egy társművészeti ágban alkotó személy kapja. Ernyei József emlékérmet kapott Kárpát Iné Gangl Teréz, soproni gyógyszerész, a gyógyszerészet történet területén végzett, kiemelkedő munkájának elismeréseként. A díj a Magyar Gyógyszerész Tudományi Társaság 1974-ben alapított legmagasabb szakmai elismerése. Olyan szakemberek kaphatják meg, akik kimagasló tevékenységükkel, kutatásaikkal vagy életművükkel jelentős érdemeket szereztek a magyar gyógyszerészet történetének ápolásában és megőrzésében. Megbízható munkaadó címet kapott a soproni IMS Connector System Kft. A 19. század közepéig visszanyúló gyökerekkel rendelkező német tulajdonú vállalat ma az autóipar, a telekommunikáció és az ipari szektor számára állít elő csúcstechnológiás alkatrészeket. A cég idén már harmadik alkalommal érdemelte ki az elismerést, a vállalatnál tartósan alacsony a fluktuáció, vele párhuzamosan pedig emelkedik az átlagos munkaviszonyhoz, ami jelenleg 12 év. A Sopron-Győr vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt október 12-e hétfőtől október 13-a keddig vágányzári menetlen lesz érvényben. A vágányzárban érintett esti és hajnali vonatok helyett Sopron és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, továbbá egyes vonatok menetrendje is módosul. A GYESEB arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Online recept kihívást hirdet a Soproni Múzeum gasztroblogja, a Stornókonyha. Az idei évben a megszokottól eltérő felhívást tettek közzé a szervezők, mondta a rádiónknak Bencsik Ildikó, a múzeum kommunikációs munkatársa. Október 17-ig látogatható a Bördó az év madárfotósa nemzetközi madárfotó pályázat 2025-ös díjnyertes alkotásainak vándor kiállítása Sopronban. A világ minden tájáról érkező különleges madárfotók nem csak látványosak, hanem egy-egy izgalmas történetet is elmesélnek, hiszen a képekhez kapcsolódó QR kódok segítségével a fotók történetét is megismerhetik a látogatók. A kiállítás a LISZ központban tekinthető meg. Véget ért az Agóra, 94.1 Rádió 1 közéleti magazinja, remélem, hogy tartalmasan telt az elmúlt 50 perc. Várjuk a témajavaslatokat, e-mail címünk sopron@radio1.hu. Én valamennyi kollégám nevében köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
2: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória, egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk!
6: Új márka, új stílus a Soproni Gentleman'sben. Fedezd fel a Tom Taylor mellények, nadrágok, pulóverek és kabátok kínálatát. Nálunk a hétköznapi elegancia és a kényelem találkozik. Ráadásul kínálatunk folyamatosan bővül. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Gentleman's Sopron, Kőszegi út 5-7. Stílus, ami hozzád illik.
7: Playmobil kaland a Sopron plázában az egész családnak.
8: Igen!
7: A Playmobil Roadshow október 10-e és október 25-e között érkezik a Sopron plázába. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. Részletek sopronplaza.hu.
9: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítés csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
10: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630 24 24 024.
11: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
0: Reklámot hallottak.
4: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
12: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Sopron-Győr vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt október 12-e hétfőtől október 13-a keddig vágányzári menetrend lesz érvényben. A gyérsev arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak az aktuális menetrendről. Kezdődik a Sopron Design Week. A programot indító vasárnapi kiállításon a Sopronban élő alkotó vagy a városhoz köthető dizájnerek mutatják meg tárgyaikat, alkotásaikat a Liszközpont munkácsi termében. Manapközben nyugat felől egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, élénk erős lökések kísérhetik az északnyugati szelet, délután 17 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Jövőháza, a tökéletes könnyű szerkezetes. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nagyon kellemes hétvégét mindenkinek. A mikrofonnál még ebben az órában Kismárti, na és a társaság? Hát az igazán pedigrés, Baby Rexa, Miley Cyrus, Dua Lipa, David Guetta, úgyhogy érdemes velünk maradni. 3 órától indul a Rádió 1 Top 50, 5 órától Cookie Mixel, After Party Show, Kívánság műsor, World is My Radio Show és Disco Sheet is lesz. Na de ne szaladjunk ennyire előre, Samfeld barátunkat hozom már is.
1: Hey, what's up? This is Samfeld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy, a folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta 2019-es évet, a Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a saját dalom a Dreamin.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

csak igazi mai sláger megy. Erikától kaptam egy top 500 voksot. Szia Márti, most jutott eszembe, csak nem tudtam még tegnap a címét. Írjátok fel, léci, Lost Frequencies, Live It All. Csak mert szeretem. Mi is nagyon szeretjük, és húztam már is a strigulát.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, 3 óra után pedig az 50 aktuális legmenőbb Rádió 1-es zene, indul a slágerlista Györke Attilával, 5 órától Kuki Mix-el, a vidám francia fickóé lesz a stúdió egészen este 7-ig, ja nem 8-ig, akkor indul majd a diszkosít, aztán a World is My Radio Show. Én Kis Márti voltam, további szuper jó hétvégét a Rádió.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyuri vagyok.
2: Mi vagyunk a diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500.
5: A Top 500.
4: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mailt top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
7: Szavazzon!

0: Remix. Rihanna. Minelli. Kamrád. Tiesto. Vagy valaki más.
1: Valaki más.
0: Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rádió.

0: rovatával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
0: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd! Shopping napok a maiutazás.hu-n. Csak vasárnap éjfélig.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Kozó Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. 4 pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
5: RBF Nyilászáró Kft. Bősárkány. Októberben kiemelt 20%-os akciót hirdetünk minden egyedi gyártású bejárati ajtóra, ablakra, redőnyre, szúnyoghálóra és garázskapura. És természetesen továbbra is várjuk Nyugat-Magyarország legnagyobb nyilászáró raktárkészletével ügyfeleinket. www.rbfnyilászárókft.hu.
6: Nyomtató bérlés, rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
7: Szerettünk volna szerények lenni. De ha te vagy Amerika legikonikusabb márkája, és még az áraidat is lejjebb viszed, nem lehetsz az. A Ford Puma igazi közönségkedvenc. 1 millió eladott példány, és most 6.990.000 forinttól a tiéd. És a Ford Kuga? 8.990.000 forinttól indul, és kérheted hibrid hajtással is. Akár 0%-os finanszírozással. A finanszírozás feltételekhez kötött.
8: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40. www.fortop.hu.
9: Építkezel, felújítasz? Kezd a biztos alapokkal! Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hosztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plus Kft. A ház alapja a tető. Vitnyéb, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
10: Bérj egy szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
11: Tastevino Open, november 13-án pénteken a Hotel Sopronban. A város egyik legnagyobb borkóstolóján válogatott hazai és nemzetközi borászatok, tematikus programok és ínyenc falatok várnak. Jegyek elővételben a Tastevinóban, a Várkerület 5 szám alatt és a tixa.hu-n. További részletekért keresd a Facebook eseményt.
6: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat. Sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvelés burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben. Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
12: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxi. 0680 626 626 0699 666 666. Alpok Taxi a 6x6.
13: Akire mindig számíthat.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
1: Rádió
13: indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy.

Most énekelt Alex Warren, az Ordinary a 44. 43. Jennifer Lopez, David Guetta és a Save Me Tonight. Rehab in

aztán egy kanadai DJ hölgy, blond is, 38. a Walking on a Dream. 2015 óta ad ki dalokat blond is, az első zenéi ezeknél egyébként sokkal, de sokkal sötétebbek voltak. Ma már másképpen látja a világot, van családja is, és nagyon sokat jár Indiában.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Itt a Rádió 1. Ez a Top 50, csak igazi mai slágermegy. Most éppen az ausztrál Tame Impalától a Dracula, ami nem a vámpírokról szól, hanem arról az érzésről, amikor valaki annyira kívülállónak érzi magát, hogy a nappali fényben sem találja meg a helyét. Kevin Parker a Tame Impala egy személyes tagja a stúdióban, a koncerteken viszont egy állandó zenekar kíséri. Na, ő mondta, hogy ezután a dal után jött arra rá, hogy a jövőben is énekesnőkkel kell dolgoznia. Tame Impala, Dracula, Jenny és Boys Noise remixben szól itt a Rádió 1-en, a Top

0: Itt a Rádió 1-en a Top 50-ben, a Rádió 1-es újdonságok közül a Lovers on the Dance Floor-t indítottam a 30. helyen Blondistól. Mondtam, hogy több dala is a listán található. Blondis kislányként a gimiben rengeteget sportolt, mindig is nagyon versenyszellemű volt. A tesi órán mindig a foci, a kosár, a röpid, bármilyen csapatjáték csapatkapitánya lett. Imádták a tesi tanárok, aztán végül is csak DJ lett. Mondjuk a versenyszellem megmaradt a zenében is, mert a műfajában továbbra is a legjobb szeretne lenni. Blondistól ez a friss kedvencünk, Lovers on the Dance Floor, a 30.
1: Hey, I'm Blondish and you're listening to Radio 1.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Folytatódik a Rádió Egy Top 50 már a legszebb helyezésekkel. 28. Ray Daltontól a Do It Again, mindjárt játszom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Jönnek a hideg napok, kiszökik a meleg. Cseréld le a tetőablakot korszerűre a madeinwood.shop-nál. Válasz ultima tetőtéri ablakainkból, és a fényzárót ajándékba adjuk. Ha igazán jó tetőablakot szeretnél gyorsan, kedvező áron, látogass el weboldalunkra madeinwood.shop.
4: madeinwood.shop.
5: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
6: 70-211-22-11.
5: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
7: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától. Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tetők bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel. Lignova.hu.
8: A Fakanál ételfutárnál továbbra is a földön tartjuk az árakat. Bőséges és házias ebédet kínálunk. Sopronban, házhoz szállítva már 1100 forinttól. A napi menüválasztékot keresd a fakanálételfutár.hu oldalon, és rendelj már most a következő napra. www.fakanálételfutár.hu.
9: Hívd Sopron legzöldebb taxiát, az Alpok Taxi. 0680-626-626, 0699-666-666. Alpok Taxi a 6x6.
10: Akire mindig számíthat.
11: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
12: www.masterpartner.hu.
11: Keressen minket megújult irodánkban. Sopronban a Lófuttató út 16-ban. Master Partner, az ön megbízható partnere az informatikában.
13: Maugli története színpadon. Egy legendás történet, grandiózus látvány és egy egész arénát magával ragadó élmény. A Dzsungelkönyve musical november 13-án Sopronban a Novomatic Arénában. Éld át a dzsungel varázslatos világát. Jegyek a kultix.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
2: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Újraindul a gyors talpaló, a város ismereti sétasorozat havonta változó tematikával, minden hónap harmadik vasárnapján 15 órakor várja mindazokat, akik szeretnék újabb történetekkel, érdekességekkel és különleges nézőpontokkal felfedezni Sopront. 6 millió forintot nyert el egy pályázaton a Fertőhanság Nemzeti Park a vizes élőhelyek rekonstrukciójára. A fejlesztés folyamán a Fertő csatornája mellett található, jelenleg kiszáradt tómeder szigeteit újította meg a Nemzeti Park. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő átvonulásokra készülhetünk, de számottevő csapadék nem valószínű. A szél több felé megélénkül, hajnalban köt pára képződhet, kora reggel 10, délután 16 fok várható.
15: Az időjárás jelentés támogatója a Jövő Háza, a tökéletes könnyű szerkezetes.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul a slágerlista. Ez a Rádió Egy Top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai sláger megy.
1: Rádió.
2: A 28.

0: Rádió egy top 50. A 26.
1: A Liminal Lost Frequencies a folytatásban, aki a karrieri elején otthon a hálószobájában készítette a zenét, szóval egyáltalán nem úgy indult a karrier, hogy rögtön hatalmas stúdióval és komplett produceri csapattal dolgozott, viszont ma már más szelek fújnak, imád stúdiózni, a zenekészítés egyébként a legfontosabb számára, a koncertek pedig egészen más oldalát hozzák elő. Liminal Lost Frequencies-től ezen a héten a 26.

0: Rádió 1 Top 50, a 22.
1: Egy friss Rádió 1-es kedvenc Robin Schulztól a Better Times, ami már majdnem a legjobb 20-ba ugrott, 22. Azzal az énekesnővel Barbzal, akinek a neve még lehet, hogy kevésbé ismert, pedig a hangját már több nagy EDM slágerben is hallhattuk, legutóbb Martin Garrix oldalán. Robin Schulz, Barbz és a Better Times, 22. a Top 50-ben.

a Rádió 1, ez a Top 50, ez pedig egy kis visszaszámlálás. Nemrég a 22. helyen játszottam Robin Schulz újdonságát Barbzal, Better Times, amit Teddy Swims Lose Control követ a 21. helyen. Accent, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave a 20. Az imént hallott Kamraddal a Hug Yourself ezután érkezett a 19. helyen. Martin Garrix-el folytatom, és ha már ő érkezik, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy a DJ Meg idén is kihozta a szokásos éves listáját, a legmenőbb DJ-k rangsorát. A top 5-öt mondanám, David Guetta, Martin Garrix, Anima, Alok, valamint a Dimitri Vegas and Like Mike. David Guetta ugye idén már 6. alkalommal lett a világ legjobb DJ-je, ezzel egyébként azt is megerősítették, hogy a pop dance crossoverek és a hatalmas fesztivál himnuszok még mindig óriási tömegeket mozgatnak meg. Martin Garrix pedig, aki többször volt már első, továbbra is stabilan tartja mögötte, David Guetta mögött az ezüstérmet. Ezt a dalt Martin Garrix Ed Sheerannel készítette közösen. Repeat It, a 18.

0: 6. Ray Dalton és a Blood Running. A 15. Martin Garrix-től a Butterflies.
1: Rádió 1 Top 50. A 14.
0: A friss Rádió 1-es kedvencek közül Alex Warren-től a Fever Dream. Azt mesélte az énekes, hogy amikor a rádióban ezt a saját dalát hallja, azonnal eszébe jut a felesége és az első találkozásuk. Ugyanakkor persze tökéletesen működik ez a dal úgy is,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Sam Felt, Heart Like Mine, 5. Cabaret, Be Mine, 4.

0: vagyok.
1: Sziasztok, én Gyauri vagyok.
2: Mi vagyunk a Diszkosi.
3: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
4: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
5: Újra jön
4: a Top 500. A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
6: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját 0620 311 111, írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
4: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli, Kamrád, Tiesto, vagy valaki más. Határtalan a lista. Most újra megmondhatja, mi szóljon a rád.

0: hatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, sőt, most még több megújuló akcióval várunk. Október 12-től 14-ig a Carfiol darabja 33% kedvezménnyel csak 666, fél kiló gyorsfagyasztott édesburgonya hasábok 44% kedvezménnyel csak 699 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
4: Hunyavel szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
5: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
6: Elindultak az őszi shopping napok a maiutazás.hu-n. Rád férne egy kis nyugalom? Foglalj most wellness pihenést óriási akcióval. Ne feledd, shopping napok a maiutazás.hu-n csak vasárnap éjfélig.
1: Reklámot hallottak.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
7: Szalagavató, koszorúcska vagy bál közelek? Irány a Soproni Gentleman's! Válasz ki a hozzád illő öltönyt, akár különméretű zakóval és nadrággal. Diákigazolvány felmutatásával az öltönyvásárlás mellé az inget ajándékba adjuk. Gentleman's Sopron, Kőszegi út 5-7. Öltöz fel a nagy napra!
8: Ó, micsoda pizzák! Levion Pizza. Incsiklandozó pizzatészta, gazdag feltétek, barátságos árak, gyors kiszállítás vagy helyben fogyasztás. Sopron Árpád utca 6 a régi IKVA mellett. levionpizza.hu.
7: Nyilászáró cserén gondolkodsz? Legyél te is a Homagablak Kft. Elégedett ügyfele. Vállaljuk Rihau nyilászárók gyártását és beépítését 5 év teljes körű garanciával. Bejárati ajtók, ablakok, tulóajtók, árnyékolás technika, minden egy helyen. Keresd minket személyesen Nagyszenken vagy a homagablak.hu oldalon. Biztonság és elegancia egy ablakban. Homagablak Kft.
9: Költözne? Hova? Lignova.
10: Garantált minőségű, a mai kor igényeinek megfelelő energiatakarékos otthonokat építünk. Lignova.hu. Minden a tervek szerint.
11: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
7: Carnet Fortop Sopron, Győri út 40, www.fortop.hu.
12: Ha a probléma a dugulás, a kék-fehér autó a megoldás. Non-stop dugulás elhárítás már több mint 15 éve önökért. 0630-24-24-024.
7: MR vizsgálat gyorsan, akár várakozás nélkül. A Triton Life IKVA Medical Centerben gyors határidővel és akár egy órán belüli leletezéssel várjuk. Ne maradjon kétségek között. Foglaljon időpontot most. 99-200-400. Triton Life IKVA Medical Center, Sopron Alpha Park, www.imedical.hu.
13: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvelés burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben, Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
14: Elit Garázs. Professzionális fóliák autókra, épületekre. Hővédelem és belátásvédelem a legszélesebb kínálatban. Kavics felverődésektől védő karosszéria fólia, valamint egyedi reklámfelületek tervezése és telepítése autókra és üzlethelyiségekre egyaránt. Ingyenes felmérésért keressen minket Sopronban, a Kelta utca 1 szám alatt, illetve telefonon, Facebookon vagy Instán is. Elit Garázs. Minőség szakértelemmel.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Fenyorsz, nagyon szépen köszönöm. Ezután egy a szerelmes üzenet. Szia Koki, mai üzenetem kicsi szívemnek. Jó lány voltam, szót fogadtam, ettem, ittam és lazultam. Egy rossz volt ma ebben, hogy egyedül kellett megtennem. Este válak szokás szerint, tegnap is, ma is, holnap is, addig is hiányzol, imádlak, szeretlek, csók, baba. Jó kislány volt, na ez jó, az jó. Oh, érkezik a kevés DJ Müzsel. Oh, és Jamaican, bam bam. Angyali Maximális, son, bulizunk.

Csak igazi, ma is legyen megy. Rengeteg jó kis zene hoztam nektek ma, és küszöm, de olvasom egy pár üzenet most, jó? Az egyik SMS itt szól, Davidnak üzenném, hogy szeretem, Livi ezt írta. Jó van, Livi, ezután. Szia, szeretném kérni egy jó dalt a szerelmemnek, és szeretném azt üzeni neki, hogy nagyon szeretem, és hogy jobban, rosszban mellette leszek, és hogy mindennél jobban szeretem, és hogy ő a legfontosabb az egész világon. A Gabor vagyok, ezt írta. Jó van, Gabor. Sok-sok boldogságot kívánok nektek. Hoppá, mondtam, hogy osztam nektek rengeteg jó kis zené. Itt van egy harmadik bizonyíték.

Ma is legyen meg, és még egyszer hangsúlyozom, jövő héten a Rádió 1 Top 500, ha jól tudom, ha? Hú, lehet szavazni, melyik a kedvenc dalod? Cookie, Kernel, Fire, ha? Csak mondom valamit. Ha mondjuk sokan nyertek, hogy tetszik az új zenékre, és most le fogom játszani. Előtte egy üzenet, szia Cookie, gratulálok a Nagy Mangni, oda még egyszer, Nagy Mangni csapatnak, a mai győzelemért jújú voltam. Jújú, nagyon jó! Már csak kéne neked győztes. A Rádió Top 500. Felül mondaná a műsorvezető, hogy hölgyeim és uraim, kiderült, hogy 2026-ban itt a Rádió 1-en. Melyik a kedvenc dal? Cookie Kernel, Fire. De jó lenne. Na még egyszer hangsúlyozom, tényleg nyugodtan lehet szavazni, melyik a kedvenc dalod.

eleget a lemezet. Tessék? Applikáció, nem tudom. Nem akarom mondani butaság, ezért nézzetek minden az info, ott van a www.radio1.hu-n. Hamarosan a Rádió 1 Top 500, és most jön a Karasát zeném. Cookie Cutter Fire!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Törzsvásárlóknak a 225 g-os karaván őrölt kávé 1199 forint, két termék vásárlásakor a 2 literes Pepsi Cola 669 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
2: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezmény számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban vagy online a jysk.hu-n. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kaza Tibor műsorvezetésével idén is visszatér a kísértés. Négy pár teszi próbára szerelmét, miközben 16 kísértő, 8 nő és 8 férfi mindent megtesz azért, hogy elcsábítsa őket. Október 12-től kísértés, első héten minden hétköznap este, majd hétfőtől csütörtökig az Ázsia Express után.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Kis zenebarátok, figyelem! Hamarosan újra szólnak a klasszikusok kicsiknek. A Kuglóf koncertek új évadában királyok, varázslók és lázadók zenéivel várt titeket a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar a Gyik Rendezvényházban. A programot Kuglóf kóstolás és játékos családi délután színesíti. Bérletek már válthatók online vagy személyesen a Prokultúra Sopron jegyirodájában. Kuglóf koncertek, klasszikusok kicsiknek. Ugye találkozunk?
6: Felújítás? Renovó a biztos megoldás. Festesz? Felújítasz? Renovó. Felújítási megoldások egy helyen. Renovó. Több mint festékbolt. Híd utca 8.
7: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
8: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza, a tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
11: 70-211-22-11.
10: www.pizzataxi.pro pizzataxi.pro, vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
12: Szeglemezes és ácsolt tetők a Lignovától.
13: Kiemelkedő minőségű, kiváló árértékarányú szeglemezes tető
12: bármilyen épületre rövid teljesítési határidővel.
13: Lignova.hu.
14: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
15: Playmobil kaland a Sopron plázában az egész családnak.
16: Igen!
15: A Playmobil Roadshow október 10-e és október 25-e között érkezik a Sopron plázába. Péntekenként 14 és 18 óra között, hétvégenként pedig 10 és 18 óra között Playmobil játszósarok várja a gyerekeket. Részletek sopronplaza.hu.
17: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, őz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
18: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
19: Dastevino Open november 13-án pénteken a Hotel Sopronban. A város egyik legnagyobb borkóstolóján válogatott hazai és nemzetközi borászatok, tematikus programok és ínyenc falatok várnak. Jegyek elővételben a Dastevinóban, a várkerület 5 szám alatt és a tixa.hu-n. További részletekért keresd a Facebook eseményt.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mondtam nektek, hogy a fül 19 óraig mixerek nektek az igazi ima és legereket, ez az kukikám, és lehet szavazni a rádió egy top 500 alá. Na, és az idik SMS itt szól. Hello, Kuki! Ma is szavazok a top 500-ba, Avicii Night, a kedvenc DJ-m, köszi Johnny. Oké, felértünk Johnny-kám, és köszönöm szépen, szóval még egyszer hangsúlyozom. Tudok szavazni még a kedvenc dal, mert igen, a maroson kiderül, ki lesz a number one. Például Alex Kenji, Bambole, ő volt a number one a rádió egy top 50, délután György Attilával bizony, és ezt játszom nektek, jó? Alex Kenji, Bambole, állj a platinongulat, nincs mese!

Na figyeljetek! Szolnokon a Szolnok Ispán körút 1 előtt a parkban, a fűvön, a játszótér felüli részen, a Rugafaltól, s reggel előre a 4 emeletes házak előtt egy papagáj van piros fejű.

várjátok, várjátok. Emlékeztek, hogy La Isla Bonita? Az egyik legendobb sláger Madonna-től. És 2026-ban ez így szól. Jöjjön akkor Nari és Steve Tosi. Essa Bonita. Megjátszem, mondom. Es Bonita. Jobban mondva.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Van, aki csak jogsit akar, és van, aki vezetni akar. TRS Autós Iskola. Minden kategória, egy helyen. És ha uralni akarod a gépet, jöhetnek a vezetéstechnikai tréningek. TRS Autós Iskola. TRS. Vezess velünk!
3: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
4: Ha az egészségéről van szó, az idő nem lehet akadály. A Soproni Triton Life Aqua Medical Centerben MR és ultrahangvizsgálatokkal, valamint széleskörű szakrendelésekkel várjuk. Korszerű diagnosztika, tapasztalt szakorvosok, gyors időpontok. Foglaljon időpontot most! 99-200-400. Triton Life Aqua Medical Center, Sopron Alpha Park. www.imedica.hu.
5: Újdonság a Georgie's Tendersben. Hétfőtől péntekig 11 és 15 óra között vár a Georgie's napi menüje. Állítsd össze a kedvenc menüdet a saját ízlésed szerint. Válasz zöldségkrémlevest vagy húslevest, és az 5 féle főétel és 2 féle köret közül. Georgie's menü, ahogy te szereted, mindössze 2990 forint. Várunk a Georgie's Tendersben. Sopron, Lakner Kristóf utca 25, a Thai Express mellett.
6: Ne fűsd az utcát! Szigetelj Thermomasterrel. Most a teljes hőszigetelő rendszer színfelár nélkül. Kérj ajánlatot! Ungarocell.hu.
7: Védelem a családjának és a vállalkozásának. Válassza a biztonság minőségét. Válassza a patentot. Szereltesse vagyonvédelmi riasztó rendszerét a patenttal, és kérje a 24 órás távfelügyeleti szolgáltatást. Ingyenes vagyonvédelmi felmérés, fegyveres kivonulók, lakásdizájnba illeszthető riasztók. Patent. A biztonság minősége Sopronban is.
8: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen. www.masterpartner.hu. Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
9: Építkezel, felújítasz, kezd a biztos alapokkal. Minőségi lucfenyőfűrészáru osztrák és szlovák forrásból, raktárkészletről, fedett helyen tárolva. KFUH, szárított, hoztoldott gerendák szintén készletről. És hogy neked még egyszerűbb legyen a munka, vállalunk gyalulást, rovar és gomba elleni impregnálást, valamint kiszállítást is. Tetőpont Plusz Kft. A házalapja a tető. Vitnyéd, Pavilon sor 6, Sopron, Iparkörút 16.
10: Kerülj el a PET palackos visszaváltással kapcsolatos kellemetlenségeket velünk. Válasszon ballonos és hálózatra köthető normál és szódás gépeink közül.
11: Aquasopron.com.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Fantasztikus árzuhanás a Coop-ban. Most 20% kedvezmény 200 Coop márka termékre október 14-éig. Keresse akciós saját márkás termékeinket és spóroljon velünk. További részletek coop.hu.
2: A könyörtelen család visszatér a Sky Showtime-ra.
3: A Harrigan család dirigál Észak-Londonban, és én mindent megteszek, hogy ez így is maradjon.
2: A gangster világ új évadában a káosz az úr.
4: A harc, hát legyen harc!
2: Tom Hardy, Pierce Brosnan és Helen Mirren.
5: Bocsán, az időt.
2: Gangster világ új évad, csak itt a Sky Showtime-on. Fizess elő most standard csomagunkra az első 6 hónapban csupán havi 1890 forintért. Utolsó esély. Az ajánlat október 12-én lejár, bármikor lemondhatod. Feltételek vannak érvényben.
6: Újítsd meg az otthonodat a JYSK nagyszerű ajánlataival. Beltéri bútorok széles választékával rendelkezünk, és most 20-50% kedvezményt kínálunk minden beltéri bútorra, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárolj most a legközelebbi JYSK áruházban, vagy online a jysk.hu-n. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
7: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
8: Az ősz legjobb programjához nem kell felöltöznöd. Irány a zalakarosi fürdő. Merülj el a gőzölgő gyógyvízben, lazíts a szaunában, vagy csubbanj a családdal. Egyetlen kívánságod lesz, bárcsak tovább tartana. Zalakarosi fürdő, a következő közös élményetek. www.zkf.hu.
9: Az ősz ízei most a tányéron bontakoznak ki. Vadak, muflon, szarvas, űz, minőségi prémium húsok, kiemelt biotermékekkel a Badahús Kft. Kínálatában. Látogasson el a www.badahús.hu oldalra, és válassza a valódi minőséget. Badahús. Frissesség és tudatosság minden falatban.
10: Tartalmas őszi fogások és a megszokott vendégszeretet vár a Fehér Rózsában. Kóstolják meg szezonális ajánlatunkat, sütőtök krémleves pirított tökmaggal, rókagombás sertésszűz, kapukfüves zsüvel és burgonyapürével, szalontüdő zsemlegombóccal, desszertként pedig flódni. Várjuk Önöket a Fehér Rózsa étteremben. Sopron, Pócsi utca 21. Asztalfoglalás és ételfutár 99-335-270. Teljes kínálat www.fehérrózsa.hu.
11: Kis zenebarátok, figyelem! Hamarosan újra szólnak a klasszikusok kicsiknek. A Kuglóf koncertek új évadában királyok, varázslók és lázadók zenéivel várt titeket a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar a Gyik rendezvényházban. A programot Kuglóf kóstolás és játékos családi délután színesíti. Bérletek már válthatók online vagy személyesen a Prokultúra Sopron jegyirodájában. Kuglóf koncertek, klasszikusok kicsiknek. Ugye találkozunk?
12: Bérelj szórakozó helyet Sopronban. A Dabu Sopron a város egyik legjobban felszerelt privát rendezvénytere, amit teljes egészében kibérelhet, személyzettel vagy anélkül. Modern, belső és technika, központi lokáció és rugalmas bérleti konstrukció. További részletek a Dabu Sopron közösségi oldalain található telefonszámon. Dabu Sopron, ha fontos a helyszín.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most!
14: Rádió
13: 1! Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, jó egy fagyatását legvacsisztok, a vonal túlsó végén itt van a mai első telefonáló. Halló, halló!
2: Szia, Zsuzsi vagyok.
1: Zsuzsi, mi újság, hogy vagy?
2: Köszönöm szépen, jól vagyok, minden oké. Okay.
1: Mit jót csinálsz, azon kívül a telefonálsz?
2: Én most éppen vacsorát főzök.
1: Ó, mit?
2: Én borsó főzeléket fasírtal, most ez lesz a menü.
1: Jó hangzik, habzik a szám, ez jó jel, akkor már én is eslettem. És kivel fogsz vacsorázni?
2: A férjemmel, várom haza, ő még dolgozik.
1: Ja, dolgozik, jó van, vasárnap is, az igen.
2: Igen.
1: Kemény. Jó van, mit szeretnék kenni tőlem?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Weekend Show a Rádió 1-en.
1: Gyerekek, hihetetlen, de igaz, szerintem 3 hetet nem ívott minket Viktor. Viktor, itt vagy?
2: Da, jó estét kínálok.
1: Hát már elkezdtem izgulni, hogy vajon mi történik veled? Elutaztad vagy? Mi történt?
2: Köszönöm szépen, rossz pénz nem vészel, nincs semmi különös. Sokat dolgozom, fáradt vagyok.
1: Sokat dolgozol, fáradt vagy. Jó,
2: akkor igen.
1: Most is dolgoztál, vagy nem?
2: Így van, így van, ajaj. Így van.
1: És ma este is dolgozol, vagy pihensz?
2: A villanynak mindig ott kell lenni mindenhol. Hát most pihenni fogok, mert tényleg fáradni kezdem.
1: Jó van. Na, azért is engem, hogy szeretnél kenni egy dalt, ami nagyon jó. Gratulok neked, elgújabb Lost Frequencies, kis belga DJ. Aztán címe Elivirat, kinek szeretnél küldeni?
2: Mindenkinek, aki pihenni szeretne, és akkor lassabban járt. Altatóként fogjuk használni.
1: Ezt most nem értettem, hogy mindenkinek, aki szeretné pihenni, igen?
2: Igen, lassú tempóval jársz, hogy altatónak tudjuk használni.
1: Jó, értem. Hát figyelj, vasárnap este van, azért ez erről szól, hogy pihi, szóval jó pihit kívánok neked, köszönöm szépen, hogy telefonáltál, és vigyázz magadra, jó?
2: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ciao! Érkezik te legelegújabb a Lost Frequencies nálunk, a szám címe Live It All. Jól mondtam? Ha kakukika, mindíts be!

0: Szép estét kívánok mindenkinek, lennek fiúk, kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, haló, haló!
1: Sziasztok, Kitti vagyok, szeretnék egy számot kérni.
0: Jó, melyiket? 1-es, 3-as, 5-ös, 7-es, melyik számot?
1: 15-ös, légy
0: 15-ös. Az Alex Kenji Bamboléz, jó lesz?
1: Szuper,
0: na,
1: király.
0: Na, kinek szeretnéd küldeni?
1: A barátaimnak szeretném küldeni, és mindenkinek, aki szereti ezt a jó kis számot.
0: Oké, mondjuk ez egy jó kis latin zene, ez nagy divat. Szóval szerintem sokan fognak körülni, jó?
1: Biztos vagyok benne én is, nagyon szépen
0: én
1: köszönöm.
0: Én is, én köszönöm a telefonáltál, jó legyél!
1: Köszönöm,
0: ciao, ciao, szia, szia! Érkezik az olasz DJ, pedig spanyol hangulat, Alex Kenji, Bambolé! Itt a rádió egyen, nem Bambola, hanem Bambolé. Vagy mi volt az a Gypsy Kings? Bamboléo, ja, Bamboléo! Bambolé csak, jó? Oké.
2: Cookie forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Cookie Weekend Show!

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén egy pörgős, kedves, vidám hallgató. Szia, hogy hívnak téged?
2: Szia, Kristóf vagyok, itt van velem Gergő.
1: Kristóf és Gergő, jól vagytok, minden oké?
2: Vagyunk végig, Kuki, te jól vagy?
1: Ne, én jól vagyok, mint mindig. Na, merre mentek, kocsikáztok most?
2: Kocsikázunk, kimaradunk.
1: De merre mentek?
2: Szolnok fele, tegnap ott voltál, hallottam.
1: Igen, igen, ott voltam. Milyen nem voltál a buliban?
2: Nem, csak hallottam.
1: Legközelebb gyere, jó?
2: Legközelebb leszünk, Kuki.
1: Jó. Kinek szeretnéd külön ezt a jó kis Dracula? Kinek szóljon?
2: Mindenkinek, legyen mindenki szerencsés.
1: Ez egy szép üzenet, köszönöm szépen a telefonát el, és jó utat, vigyázzatok magatokra, jó?
2: Köszönöm szépen, Kuki.
1: Ciao, szia.
2: Tumi.
1: Hello. Érkezik akkor, a szem címe nagyon jó, Dracula. Ez pont jó, aljabb Kukikkel, mi nincs be?
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, és már régóta nem hívott engem. Tényleg, hova tűntél, Gizmo? Halló!
2: Halló, Kuki, Gizmo vagyok.
1: Na, hova tűntél? Legalább egy hónapja nem hívtál engem.
2: Mindig próbálkozok, csak nehéz téged elérni.
1: Ja, értem. Viszont most sikerült neked, ennek nagyon örülök. Mit szeretnéd kérni tőlem?
2: Ez Taylor Swift-es.
1: Például Apple Eye-t a legújabb, ez jó neked?
2: Jó, persze, köszönöm szépen.
1: Igazán is mit, én köszönöm a diftár, és kinek szeretnéd küldeni, szabad tudni?
2: Vivinek, Nikinek, Józsinak, Reginának, Anikónak, neked, családodnak.
1: Köszi.
2: És Szikula Tabácsnak.
1: Oké. Rendben, uram, én kívánok neked egy szuper kelemes estét, köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magadra, jó?
2: Kuki,
1: ciao, ciao, én búcsúzom tőletek, lányok, fiúk, érkezik a diszkosi csapat, most igen, egészen 21 óraig, este 9-től érkezik, jó az Geri, mielőtt közelebb jövő héten találkozunk 17 órakor, vigyázzatok magatokra, kelemes hetet kívánok nektek, Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig 500 g brokkoli csak 499 forint, az édesburgonya kilója pedig csak 429 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Úgy is meg az otthonodat a Jysk nagyszerű ajánlataival. Hálószobai termékek széles választékával rendelkezünk, és most 40-70% kedvezményt kínálunk számos fekvőbetétre, és 30-70% kedvezményt számos párnára. Vásárolj most a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Reklámot hallottak.
4: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
5: Kijutottunk! Jöhet a torta!
6: Legyen gyermekének a szülinap egy közös kaland a soproni Crazy Garázsban. Szabaduló szobázás után a szülinapi termünkben tortázhattok, ünnepelhettek. 9 éves kortól szülők nélkül játszható. Kérésre az ajándékokat is elrejtjük a pályára. Meghívók, dekoráció, korlátlan szörp, csocsó, karaoke. Crazy Garázs Sopron. Szülinapból kaland. sopron.crazygarázs.hu.
7: Ha beton, akkor lejjel.
8: Ha beton, akkor lejjel.
7: Transportbetonszállítás horicsoni telephelyről az ön által kért helyre. Keresse irodánkat kópházától mindössze 10 percre. Munkatársaink magyarul is beszélnek. Érdeklődni személyesen telephelyünkön, vagy a beton@lejjer.hu e-mail címen lehet. Ha beton, akkor lejjer.
9: Pizzataxi.pro. 23 féle vegán pizza, 44 féle normál pizza. A tészta minden esetben biolisztből készül. Felár nélkül teljes kiörlésű verzió is kérhető.
10: 70-211-22-11.
9: www.pizzataxi.pro. Vagy ha érte jönnétek, Sopron, Bánfalvi út 14, a Lidl mellett.
11: Szevasztok, gyerekek! Válasszatok a Boma gondozásmentes kerítés megoldásai közül. Prémium utcafronti kerítésrendszerek széles választékban, amelyek egy kis hozzáértéssel könnyen telepíthetők, de ha kell, segítünk is. És ne felejtsétek a 2D és 3D kerítéseket sem. Szóval egy a lényeg, gyerekek! Kerítést csak is a Bomával készítessetek. Sopron, Somfalvi út 2. www.bomakerítés.hu.
12: Nyomtató bérlés rendszergazdai szolgáltatás, szervíz, egyedi IT megoldások, kamera és beléptető rendszerek egy helyen.
13: www.masterpartner.hu.
12: Keressen minket megújult irodánkban, Sopronban, a Lófuttató út 16-ban. Masterpartner, az ön megbízható partnere az informatikában.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
14: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
15: Diszkó!
16: DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
17: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, messi, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű a publikum, ez a Diszkósít Radio Show, a rádió egyen csak igazi mai slágerben, DJ Juniorral, Bárány Attilával és velem, Hanvai PG-vel.
18: Hello, hello, szavaztok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, azzal kezdem, hogy azon túl, hogy Bárány Attila vagyok, köszönetet szeretnék mondani a tegnap esti hajógyári klasszik és a Personal Jesus vs. Csivészek fergeteges volt. Köszönöm.
17: DJ Junior vagyok, szavaztok, én is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, FM-en, webben, applikáción, tartsatok velem. Hype-attól lemezével kívánunk kellemes rádiózás itt a rádió egyen, csak igazi mai slágermegy a Diszkósít Radio Show-ban.

0: brúnók, celinák, csákok, hontok, tódorok, taszilók és zinák. A szülinapos pedig az ismerőseim közül Kovács Nánási Anna Mária és Sisa Gyula Miklós a biztonság B-középből, valamint Kusda Patrik. Isten értesi az ünnepelteket!
1: Én csak annyit akarok mondani, hogy november 7-én Made in Italy Party Budapesten egy csomó remixet, bootleget készítettem, és ezek folyamatosan egyébként kerülnek ki a YouTube csatornán, és ott exkluzív módon fogok jó néhányat játszani, amely csak ott kerül majd bemutatásra. Köszi!

0: a Modern Signal diszkosít a Rádio Egyen, Hamvai PG Mix-el, itt van Bárány Attila, és én DJ Junior is, 3D-ben vagyunk, mint ahogy leszünk majd diszkosít Legends-el, október 24-én, vésétekbe ez a következő dátum, Békés Csabán a Nagy Fesztiválon fogunk játszani.
1: Állítólag 22-15-kor kezdek, azt nem tudom, a többiekkel mi lesz, de utána úgy megyek, mint a egyébként, ezt miért nem számoltuk ki idáig, hogy akkor pontosan hány órát játszunk, mert ha jól számolom, akkor kb. 1 óra 15 perc, amit le kell nyomni. Nagyon jó, mert akkor pont oda fogok érni majd Sződre.
0: Most pedig már is megyünk tovább az úriemberrel, aki már több mint 20 éve producertársam a háttérben, Roberto Vin is, jó magam, Hamvai PG, jön a Sebek mélyén, a Rádió Egyen csak igazi, ma is láger megy, a Diszkus Trédiósóban. Sződületes.

0: Bővebb információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: Ha már régi bulikról meg zenikről beszéltünk, akkor Magyarország első számú technoklubja volt, de 1995-ben nyitott, Club Speed a neve, és ezt minden évben egyszer nagyon megünnepeljük. A szülinapot most a 31. lesz a sorban, majd december 27-ét készüljetek, hamarosan kikerül a rajongói oldalamra az esemény.
2: Régi zenék és régi buli után, hogy jó magam, hangai PJ egy újdonsággal jövök, jön a vadonatúj Cascade, amely a 2026-as év egyik legnagyobb

0: születésnapunkat.
1: Durva lesz nagyon, Pécsen lesz a pénteki nap, és szombat pedig Budapesten, a fővárosban, és hát tavaly ugyanezt a kombot nyomtuk, tök ugyanígy péntek szombatra, akkor a 20-at ünnepeltük, idén még nagyobb bulira számítunk. Most pedig már is menjünk tovább, Hayden és Jumagam által kreált jubileumi Dream of My Life-val, a csodálatos okát Dukai Reginának köszönhetjük itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Ágár Megyes Diszkosit Radio Show, 3D-ben vagyunk. Egyébként van YouTube csatornánk, ott elérhető az összes mix, ez az adások csatorna, és van egy másik YouTube-al, az összes remixes saját felvétel, Diszkosit videoklip megtalálható. Na, oda fog kikerülni majd a Szória vadonatúj dalunk, hogyha végre teljesen elkészül, és Németországban meg tud jelenni majd a kislemez is, ahogy szoktuk mondani, és utána jön hozzá a klip is a csatornára.
1: Hát én nem zenei hírre jövök. Én, neked nem áll jól a festés, megőszültél ebbe a pár napban.
0: Szürkére festettem mindent, meg magamat is.
1: Hát látszik is rajta.
0: Ezek itt festetik magát, én meg csak játszom az igazi mai slágereket. Jön Jonas Blue itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

0: Sziasztok! Amvai Pidzsi Lup volt, úgyhogy hosszan beszélek. A YouTube-ra kikerül minden DJ Junioros, három új tartalom is, folyamatosan az elkövetkezendő két hétben. Egyébként tegnap kikerült az Andrea Bocelli féle Caruso DJ Junior remixe, ezen kívül a Facebookomra kikerült a rajongói oldalra az összes nyáron készített remixem, plusz a Day by Day is. Úgyhogy én ezzel búcsúzom, holnap este 8-kor új hét, új élmények, természetesen jövünk. Szavaztok, DJ Junior voltam.
1: Ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, a jövő héten én el leszek utazva, ami azt jelenti, hogy nem leszek itt legalábbis a hétvégén, de rendületlenül teszünk minden este 8 és 9 óra között a Rádió 1-en a Diszkosít Rádió Show-val. Ezzel búcsúzom.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nálunk a vasárnap esték is tele vannak újdonságokkal. Innentől Wilcox Mix-el. Hello, kezdjük el!
1: Hello, hello, sziasztok! Nagyon szép vasárnap estét kívánok mindenkinek! Indítsuk meg a World is Mine Radio Show első óráját egy olyan dallal, ami számomra is nagyon nagy meglepetés és különleges, hogy ennyire jól sikerült. Tame Impala és a Dracula. Itt a rádió, egyen a World is Mine Radio Show-ban. Let's go!

0: Cedric Gervais mennyire fantasztikus újdonságot gurított be nekünk 2026 őszén. Ez volt a Gotta Be, a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Wilcox a lemezjátszóknál is jön Calvin Harris.
1: Calvin Harris évről évre bebizonyítja és megmutatja nekünk, hogy mennyire ott van a helye az elektronikus zenei palettán, illetve hát azért ő már ennél egy kicsit több, talán azért azt mondom, hogy a popiparnak is meghatározó alakja. Most hoztam tőle a vadonatúj tekét, a Satisfied, ami nagyon alkalmazkodik a 2026-os trendekhez. Ezzel megyünk tovább itt a World Is Mine Radio Show-ban.

0: Radio Showban a Rádió 1-en, Wilcox a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Luther Vandross óriási klasszikusa, a Never Too Much, amit én nagyon-nagyon szeretek, és készítettem belőle is egy saját verziót, és folyamatosan az van, hogy kéritek tőlem hétről hétre. Ez egy kicsit ilyen house-osabb, egy kicsit újabb vibe-ot kapott az egész. Talán azt hiszem, hogy most éred be leginkább 2026-ra. Jöjjen tehát tőlem a Never Too Much egy saját verzióban. Itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Showban.

0: Tek egy csomó vadonatúj zenét, mellettem Wilcox a lemezjátszói mögött, imádni fogjátok azt, ami most jön.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy vannak olyan előadók, akiknek csukott szemmel, füllel is nyugodtan lemerem tölteni a zeneiket, ugyanis valószínűleg be fog jönni. Fred Ögen egy ilyen, a Talk the Town, ami egy óriási track lett tőle szerintem. Nagyon-nagyon jó kis egyedi elektronikus zenei elemekkel van teletűzdelve. Ebből Christopher barátunk, a Bird is My Radio Show rezidense készített egy saját verziót. Nekem nagyon tetszik, ezzel kicsit ilyen pufogósabb, eladhatóbb lett. Nagyon jó játszható, hogy a bulikban és a rádióban is egyaránt. Jöjjön tehát a Talk the Town, itt a Rádió 1-en, a Bird is My Radio Show-ban.

0: A Word is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Wilcox-szal mind a ketten maradunk itt a stúdióban. Ti is maradjatok, a java még csak most jön.
1: Bírod még? A Word is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Sziasztok, én Jóri vagyok.
1: Mi vagyunk a diszkosi.
2: Köszönjük, hogy 2026-ban is a Rádió 1-et hallgatjátok, és így a 15-59-es korcsoportban a leghallgatottabb adó országosan ismét a Rádió 1 lett.
3: Eddig önök hallgattak, most a Rádió 1 hallgat önökre.
4: Újra jön
3: a Top 500.
4: A Top 500.
3: A Fox Post applikációja támogatásával. Mondja el újra, mi a kedvenc dala, melyik előadóért rajong a legjobban, melyik nagy slágert hallgatná meg. És a Rádió 1 lejátsza a Top 500-ba. A Top 500-ban.
5: Mi hallgatunk önökre. Hívja a Rádió 1 Top 500 forró drótját. 0620 311 111. Írjon e-mail top500@radio1.hu, vagy üzenje meg Facebookon, mi a kedvenc dala. Szavazzon!
3: Szavazzon! Még nagyobb változatosságot akar. Taylor Swift! David Guetta! Eva Max! Rihanna, Minelli,

0: támogatásával. Az elmúlt 20 év legjobb 500 dalának listája. Újra jön a Top 500 a Rádió 1-en.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 94.1 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: starts now. The world is mine. Hello mindenkinek, még egy órán át Wilcox a lemezjátszói mögött napjaink a jelenkor nagy-nagy dancslágereivel. Martin Garrix és Ed Sheeran közösében indul a második kör, hajrá!
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó irányt vett ez a közös produkció, és kijelenthetjük, hogy egy igazi dancezenei himnuszt készítettek el közösen. Ez a Repeat itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Showban.

0: Itt a Rádió 1-es, a Word is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox lemezjátszói mögött Blond is érkezik, és a legelső Billboard Number One dala nagyon jó lett.
1: Nagyon kedvelem Blondisnak a zeneit, szeretem hallgatni őket, illetve szerintem nagyon jó érzékkel találja meg azt az átmenetet, amiben még rádióban is nagyon jól működik, viszont mégis az eredeti hangzására nem mondanám azt, hogy igazi pop dance dal. Az új track abszolút indie nudiszkó hangzásban készült el, ez a Lovers on the Dance Floor, kíváncsi vagyok a véleményetekre, írjátok meg, ez itt a Word is Mine Radio Show Juhász Gerivel és velem Wilcox-szal.

0: Medúza, Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban. Itt mellettem a lemezjátszóknál Wilcox.
1: Nekem producerként az a meglátásom, hogy leginkább azok a dalok tudnak időtállóak és működőképesek maradni hosszú távon, amikben a valódi hangszerek dominálnak, ugyanis szerintem egy gitárnak a hangzása 10-20-30 vagy akár 50-100 év múlva is ugyanúgy fog szólni, illetve nem megy ki a divatból. Elhoztam nektek a vadonatúj trackemet, a Sundant, amit csak is kizárólag itt hallhattok a Rádió 1-en a Word Is Mine Radio Show-ban. Hamarosan, hivatalosan is ígérem, kihozom nektek, és hallgathatjátok otthon, illetve bárhol, ahol csak szeretnétek. Ez a Word Is Mine Radio Show, még mindig nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, remélem, hogy tetszik a dalom.

0: Játék is jön még 11 és éjfél között. Na nézzük, mi jön most.
1: Ebben az órában a tőlem megszokottnál talán kicsivel kevesebb pörgős, dörgős, igazi mély dalt hallhattok tőlem. Na nem azért, mert nem szeretem mostanában ezt a hangzást, hanem azért, mert nagyon kevés jó trekket találok, viszont amiket megtalálok, azokat mindenképpen mutatom nektek itt a World Is My Radio Show-ban. Hát a kedvencemet, Kai Watson talán nem is hagyhatnám ki, a vadonatúj trekkét hoztam el nektek, szerintem még nem hallottátok. Túl sok magyarázatot nem fogok hozzáfűzni, Losing Focus itt a rádió, egyen a World Is My Radio Show-ban.
2: Tick, tick, tick, got me losing focus, eyes real low but the mind stay. Open, open, open. Tick, tick, tick. Got me losing focus. Eyes real low, but the mind stay. Open.

0: Ez volt tőle az Out My Head vasárnap este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mind a két mai Wilcox szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Jön Bricklék!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Hello mindenkinek, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet, innentől éjfélig ő mixel nektek. Hello Bricklék, induljunk el!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, alig vártam, hogy ismét zenéhessek nektek. Hoztam pár újdonságot a mai mixembe, elsőként érkezik Alex Kenji zenéje, a Bambolé, itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Komper Rádió egy Hungary.
1: Lortás vumeho kis arites, arites

0: Nagy trend mostanában az Empire of the Sun slágereit feldolgozni, ez volt a Volcano on a Dream Blondish remixében a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, mellettem Bricklake a lemezjátszóknál. Mi a most?
1: Most az Illusion Eyes My Body című dalával megyünk tovább. Illusion Eyes, azaz Pedro Mendes, egy tehetséges brazil DJ és producer, aki gyorsan népszerűvé vált a maga tech house műfajába. Ezért most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Na, nézzük, hogy mi érkezik most.
1: Egy saját zeném érkezik. Nagy öröm számomra, hogy a Big Band egyébként most már hasít a 2 millió hallgató felé a Spotify-on, úgyhogy nem is ragoznám tovább a szót. Érkezik a Big Band itt a Where Is My Radio-s, van a Rádió 1-en.

Come back to me.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show. Tudjátok, a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek egy csomó vadonatúj zenét, jön megint egy abszolút friss megjelenés.
1: David Guetta, Sad Girls című zenéje. Guetta ezúttal is egy könnyen befogadható modern dance tracket hozott össze, egy kis érzelmes hangulattal megfűzerezve. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

A Rádió Egyet halljátok, és mára lassan lepereg az időnk itt a World is Mine Radio Show-ban. Természetesen mind a három mai szettet vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon és az applikációnkban. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet mára és erre a hétre. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao!

0: World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza.

0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most...

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy csak igazi mai slágerme.

Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és jön a dal, amire 10 hosszú éve vár az egész világ, hiszen Martin Garrix és Ed Sheeran 2016-ban már elkezdett dolgozni ezen a zenén, aztán elsodródtak egymástól, óriási sztárok lettek mind a ketten, és 10 évvel később, 2026-ban elővették, leporolták, és végre kiadták Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, csak itt a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és vannak igazi nyárvégi hangulatú dalok. Na ez a most érkező zene abszolút ilyen jó kis modern 2026-os popdance. Loi, David Puentes és a Golden Summer.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Robin Schulz érkezik most egy vadonatúj megjelenéssel. Nagyon friss, nagyon előremutató, nagyon 2026-os a hangzásvilág. Egy bombasztikus, nagyívű vokállal. Robin Schulz, Barbs és a Better Times.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, mai slágermely.